munkál. Mindig az volt a hibád, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A térség ritmusa, ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: FM, csak jó zene.
1: Alszik a város, még épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé.

0: Figyelem! A Sunshine Volent autó elszabadult.
1: Igen, jól hallottad. Mivel egy prémium

0: lévő QR kódot, és töltsd fel a képet a játék oldalára.
1: Ezzel már is benne vagy a sorsolásban, ahol egy exkluzív wellness hétvége és egy prémium tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el, mellette.
0: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Aurum.

0: Lépések készülnek az azbeszt szennyezés ügyében. 300 ezer adózót figyelmeztet a NAV az SZIA bevallás javítására. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, kellemes hétvégét, vagyis balesetmentes közlekedés. Arra kérjük önöket, közlekedőket, hogy nagy figyelemmel legyenek, bármerre is autóznak, közlekednek. Útépítési munkaterületek, felújítási munkálatok. Nyilván holnap reggel folytatódnak majd a munkálatok a vármegyék területén, de a kihelyezett közötti kereszttáblák jelen pillanatban, sőt a nap 24 órában érvényben vannak. Rengeteg a kerékpáros hétvégeken, láthatják, hogy többen viszik a kerékpár gépkocsira szabályosan felszerelve, és ezt több esetben is aláhúzzuk, hogy a szabályoknak megfelelően vigyék a szállítmányokat járműveken, biztonsággal rögzítve. Viszont nagyon sok az utánfutóval közlekedő gépjármű, arról se feledkezzenek el, hogy lakott területen kívül 70 km/h maximált megengedett haladási sebesség főútvonalon, és a rakományokat jól rögzítsék, ez lenne a legfontosabb. Köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét és balesetmentes közlekedést!
1: Hírek a Sunshine FM-en!
0: Nem fizeti ki az új kormány azt az 1300 milliárd forintos honvédelmi keretszerződést, amelyet még a választások előtt kötött a Honvédelmi Minisztérium, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő szerint már megérkezett az első, több mint 30 milliárd forintos számla abból a titkosított szerződésből, amelyet még Szalai Bobrovnicki Kristóf írt alá a voksolás előtt. Magyar Péter közölte, a teljes megállapodást felülvizsgálják. Úgy fogalmazott, az országnak működő egészségügyre, oktatásra és közbiztonságra van szükség, nem pedig kémműholdakra. Jelentősen túlléphette a megengedett sebességet a Gyoma állomásnál kisiklott Békés Intercity, erről beszélt Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A balesetben egy ember súlyosan, egy másik könnyebben sérült meg. A miniszter szerint a pályán működik olyan biztonsági rendszer, amely megakadályozhatta volna a kisiklást, a mozdonyon azonban nem volt olyan fedélzeti berendezés, amely együtt működik ezzel a rendszerrel. Vitézy Dávid azt mondta, a problémára már évekkel ezelőtt figyelmeztettek, de szerinte a korábbi vezetés nem tett érdemes lépéseket. A baleset körülményeit a rendőrség, a MÁV és a közlekedésbiztonsági szervezet is vizsgálja. Új jóléti intézkedéseket jelentett be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter közölte, a Magyar Honvédség teljes állománya plusz 10 szabad napot kap, emellett május 21-ét, 22-ét szolgálatmentes nappá nyilvánítják. A tárcavezető szerint cél, hogy újra a katona kerüljön a középpontba. Átvilágítják a bérrendszert, megszüntetnék a bérfeszültségeket, és felülvizsgálják az elmúlt időszak több vitatott ügyét is, köztük a kézigránát baleset és a védelmi beszerzések dokumentumait. A bejelentés szerint visszatérhetnek azok a katonák is, akiket korábban a fiatalítási program során távolítottak el a honvédségtől. Csaknem 600 millió liter üzemanyagot szabadított fel a kormány a hazai ellátás biztosításának érdekében. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint 150 millió liter benzin és 425 millió liter gázolaj került forgalomba hatósági áron június 30-áig. A döntést Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozta meg. Az üzemanyagot elsőként a forgalmazási engedéllyel rendelkező vállalatok vásárolhatják meg, és kizárólag magyarországi kutakon értékesíthetik tovább védett áron. Júliustól ismét drágulhatnak a mobilis internet szolgáltatások Magyarországon. Lejárt ugyanis a telekommunikációs cégek tavaly vállalt önkéntes ástopja. A Magyar Telekom már bejelentette. Július 1-től 4,4%-os díjkorrekciót alkalmaz. Hasonló emelésre készül a JET-tel is. Amíg a VAN Magyarország is szintén élhet az infláció követő korrekció lehetőségével, a szolgáltatók egyébként tavaly a kormány kérésére mondtak le az áremelésekről, most azonban újra érvényesíthetik az éves inflációhoz kötött díjváltozásokat. A következő hetekben derülhet ki, pontosan mely csomagokat érint majd a drágulás. Május 18-áig nyilvánosságra hozza a kormány a kegyelmi ügy részleteit. A kabinet teljes körűen és soron kívül vizsgálatot indít a Bicskei gyermekotthonban történt jogsértések, valamint a Novák Katalin lemondásához vezető kegyelmi döntés körülményeinek feltárására. Emellett bejelentették, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és előkészítik a vagyonadó bevezetését is. A kormány felülvizsgálja a titkosított szerződéseket és kormányhatározatokat, valamint országos felmérést indít a kórházak hűtési rendszereinek állapotáról is. Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad módosítani a földtörvényt, erről beszélt az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter Hódmezővásárhelyen. Bóna Szabolcs a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokon hangsúlyozta,

0: A földtörvény különösen érzékeny kérdés, ezért minden változás előtt széles körű egyeztetésre van szükség. A miniszter szerint az elmúlt években több módosítás is társadalmi vita nélkül történt meg, gyakran egyéni képviselői indítványként vagy úgynevezett salátatörvény részeként. Hozzátette, kisebb változások ugyan elképzelhetőek, de csak megfelelő szakmai egyeztetés mellett. Újabb államtitkárt nevezett ki Gajdos László. Az élő környezetért felelős minisztérium környezetvédelemért és körforgásos gazdaságáért felelős államtitkára Kertész Káldosi Zsuzsanna lesz. A szakember eddig a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatójaként dolgozott. A miniszter közösségi oldalán azt írta, Kertész Káldosi Zsuzsanna kertészmérnökként és vizsgálómérnökként komoly szakmai tapasztalatot szerzett, amely garancia lehet a magyar levegő és termőföld védelmére. Gajdos László szerint a minisztérium környezetpolitikájának alapja a szakmaiság és a felelős gazdálkodás lesz. A jövő héten 5 napra Magyarországra érkezik az Európai Bizottság delegációja az uniós forrásokról szóló tárgyalások miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint céljuk, hogy május végén politikai megállapodást kössenek Ursula von der Leyennel 10 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról. A kormány ezért azonnali pénzügyi szigorításokat vezet be, a 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokat és a 100 millió forint feletti beruházásokat csak a pénzügyminiszter jóváhagyásával lehet majd elindítani. Májustól új automatizált kamerarendszer figyeli az osztrák városok behajtási tilalmait. Az intelligens rendszer emberi beavatkozás nélkül azonosítja a szabálytalanul közlekedő járműveket, köztük a magyar rendszámos autókat is. A kamerák a védett övezetek, például történelmi belvárosok, iskolák környéke és lakóövezetek bejáratánál működnek majd, és azonnal ellenőrzik, hogy az adott jármű rendelkezik-e behajtási engedéllyel. A bírságok 70 eurótól indulnak, de súlyos vagy ismétlődő szabályszegés esetén akár több mint 2000 euró, vagyis közel 800 ezer forint is lehet a büntetés. 16 év fegyházbüntetésre ítélte a debreceni törvényszék azt a Hajdú Bihari férfit, aki saját kiskorú lányát bántalmazta és szexuálisan is zaklatta. A bíróság közlése szerint a többszörös visszaeső férfi idén tavasszal több alkalommal kényszerítette a sértettet szexuális cselekmények eltűrésére, majd napokra bezárta egy házba is. A vádlott beismerő vallomást tett, ezért az ügy előkészítő ülésen zárult le. A férfit 10 évre eltiltották a közügyektől is. Hepatitis A járványhelyzet alakult ki Hajdú hadházon, erről a város önkormányzata számolt be. A tájékoztatás szerint hivatalos adat egyenlőre nincs a fertőzöttek számáról, de a kontaktkutatásban résztvevő dolgozók információi alapján legfeljebb 20 megbetegedett és több száz kontakt személy lehet érintett. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal már megtette a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek a kézmosásra és a személyes higiéniára. Az intézményeknél pedig fertőtlenítő pontokat alakítottak ki, az érintett családok pedig tisztítószereket és fertőtlenítő csomagokat kapnak. Az ukrán támadásokra adott válaszlépéseknek nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalját ért dróntámadást. A közlemény azt követően jelent meg, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette az orosz nagykövetet, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott térséget támadja. Az orosz álláspont szerint a csapások kizárólag katonai célpontokat érintettek, drónindító helyeket, fegyveres egységek állásait és katonai infrastruktúrát. A nagykövetség hangsúlyozta, hogy szerintük az akciók nem civil célpontok ellen irányultak, hanem válaszlépések voltak az Ukrajna felől érkező dróntámadásokra. A magyar kormány továbbra is figyelemmel követi a helyzetet, a támadást pedig elítélte. Szombathelyre vezetett Gajdos László első hivatalos útja. Az élő környezetért felelős miniszter a súlyos nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés miatt érkezett a Vasi megye székhelyre, ahol Nemény András polgármesterrel tartott közös sajtótájékoztatót. Gajdos László azt mondta, ha a kormány a jövő héten részletesen ismerteti az ügyben meghozott döntéseket, ezek között szerepel a lakosság egészének védelme, valamint a szennyezésért felelősök elszámoltatása is. A miniszter hangsúlyozta, a környezeti károk kezelésében gyors és átlátható intézkedésekre van szükség. Megnyitják az emberek előtt a karmelitát, a hétvégén pedig Rogán Antal egykori minisztériumának épületét is, benne a szivarszobát is, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő közölte, lebontják a karmelitát körbevevő kordont, így hosszú évek után újra szabadon megközelíthető lesz a terület. A látogatók előzetes regisztrációval ingyenesen nézhetik meg, többek között a miniszterelnök irodát, a teraszt és a kormányülések helyszínét is. A kormány közben felülvizsgálja a budavári beruházásokat, amelyekre Vitézi Dávid szerint eddig 1000 milliárd forint körüli összeget költött vagy vállalt az állam. Július 1-én kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. Erről beszélt Ruf Bálint kancellária miniszter miniszterjelölti meghallgatása előtt. A politikus azt mondta, céljuk a jogállam helyreállítása és az állami működés teljes átvilágítása. Hozzátette, törvényben rögzítenék, hogy a magyar állam a jövőben nem alkalmazhat gyűlöletkeltő vagy megbélyegző kommunikációt. Több mint 300 ezer adózónál talált hibát vagy ellentmondást az SZIA bevallási tervezetekben a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közlése szerint minden érintett értesítést kapott a javítandó adókról és teendőkről. Azok, akik elektronikusan tartják a kapcsolatot a hivatallal, a tárhelyükre kapták meg az üzenetet, míg a papíralapú ügyintézők postai levélben értesülnek. A hivatal arra figyelmeztet, hogy a hibákat legkésőbb május 20-áig lehet javítani. Idén egyébként több mint 5 millió adózónak készített bevallási tervezetet a NAV.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Újabb saját nevelésű fiatal játékossal hosszabbított szerződést a Fátum Nyíregyháza női röplabda csapata. Rufin Martinez Lilian is az együttes játékosa lesz a 2026-27-es szezonban is. A 21 éves szélsőütő Diós Győrből tért vissza egy éve, és tagja volt az idén a Magyar Kupában ezüstérmet szerző együttesnek. Földi Boglárka, Farkas Gréta és Pampuk Gréta után ő a negyedik nyíregyházi nevelésű játékos, aki a Fátum keretének tagja lesz a következő idényben is. Remek magyar sikerrel indult a Belgrád Winner nemzetközi ökölvívó torna. Petrimán Milán, a Nyíregyházi Sportcentrum boxolója nagyszerű teljesítményen legyőzte kazak ellenfelét az első versenynapon. Nagy Lajos tanítványa taktikus, kemény és fegyelmezett bunyóval nyert, és bejutott a legjobb 8 közé. A 4 közé jutásért egy ukrán versenyző lesz az ellenfele. Akik a jó idő beköszöntével szeretnének mozogni, ráadásul valami újat próbálnának ki, azoknak itt a remek lehetőség, ugyanis toborzót tart a Debreceni Egyetem amerikai futball szakosztálya május 17-én vasárnap a Deac műfüves pályáján. A Deac Gladiators várja a jelentkezőket már 13 éves kortól az U14-es és az U16-os flag futball, illetve az U16-os és az U19-es, valamint a felnőtt amerikai futball csapataiba. A tryout vasárnap 17 órától este 7-ig tart majd. A toborzón a résztvevők megismerkedhetnek a flag és az amerikai futball alapjaival, illetve különböző ügyességi feladatokban tehetik próbára magukat. Az érdeklődők számára ajánlott a sportos öltözék és a stoplis cipő. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
0: Ma térségünkben erősen felhős, helyenként zivataros idő valószínű, többfelé várható csapadék helyenként jelentősebb mennyiség is hullhat, a szél sokfelé élénk, erős lesz. Napközben 18 és 22 fok közé melegszik majd a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Csak jó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Gajdos László újabb államtitkárt mutatott be. Csak széles körű vita után jöhet a földtörvény módosítása. Automata kamerák figyelik az autósokat Ausztriában. Jönnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Körösi Levente lesz az élő környezetért felelős minisztérium, természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkára, ezt jelentette be Gajdos László a Sunshine Aktuál című műsorban. A tárcavezető úgy fogalmazott, céljuk, hogy a természetvédelem és az állatjólét stratégiai prioritássá váljon. A rádiónknak nyilatkozva elmondta, Körösi Levente a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere, aki korábban a biodiverzitás és a génmegőrzési főosztály vezetőjeként és nemzetközi szakértőként is dolgozott.
2: Mi 30 éve együtt dolgozunk, legalább ő a minisztériumban elkezdett, én meg az állatkert élén, és a Levente egy kiváló nemzetközi hírű szakember. Elsősorban a természetvédelemért és az állatvédelemért lesz felelős, ő államtitkárként. A Sipos Kati az ő helyettes államtitkára lesz, aki a természetvédelemért felel, lesz egy másik helyettes államtitkár, aki az erdőkért.
1: Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad módosítani a földtörvényt, erről beszélt az Agrár- és Élelmiszergazdasági Miniszter Hódmezővásárhelyen. Bóna Szabolcs a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokon hangsúlyozta. A földtörvény különösen érzékeny kérdés, ezért minden változás előtt széles körű egyeztetésre van szükség. Hozzátette, kisebb változások ugyan elképzelhetőek, de csak megfelelő szakmai egyeztetés mellett. Felbontja a kormány azt a 261,7 milliárd forintos támogatási szerződést, amelyet még az előző kabinet kötött Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A megállapodás szerint az állam 2031 végéig biztosított volna támogatást az élvonal alapítványnak, amelyből idén április végéig már több mint 22 milliárd forintot ki is fizettek. Magyar Péter közölte, a már átutalt összeg visszafizetését is kérik. A jövő héten 5 napra Magyarországra érkezik az Európai Bizottság delegációja az uniós forrásokról szóló tárgyalások miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint céljuk, hogy május végén politikai megállapodást kössenek Ursula von der Leyennel 10 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról. A kormány ezért azonnali pénzügyi szigorításokat vezet be, a 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokat és a 100 millió forint feletti beruházásokat csak a pénzügyminiszter jóváhagyásával lehet majd elindítani. Májustól új automatizált kamerarendszer figyeli az osztrák városok behajtási tilalmait. Az intelligens rendszer emberi beavatkozás nélkül azonosítja a szabálytalanul közlekedő járműveket, köztük a magyar rendszámos autókat is. A kamerák a védett övezetek, például történelmi belvárosok, lakó övezetek bejáratánál működnek majd. A bírságok 70 eurótól indulnak, de súlyos vagy ismétlődő szabály

0: tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak

0: Beszélgető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Ki mit lopott címmel a klubba, kik tartoznak. Természetesen a nagy lopások időszaka volt, és hát nagyon sok olyan ügy elkerül, most napvilágra kerül, de hát azért kicsikről se feledkezzünk meg. Tehát, ahogy mondani szokták. Tehát, ami kiütötte most a napokban a biztosítékot itt nálunk, ezt maradt, te találtad, hogy lopáson kapták Bujáki Ferencet, terpes, független polgármesterét az Egri Tesco-ban.
2: Igen, de nem akármilyen lopása.
1: Na.
2: Azért azt hangsúlyozzuk ki, hogy
1: Jó, hát nem tudott annyit, mint mondjuk a nagyok.
2: Hát igen, még igen. Nem jött bele, de sárgarépa kódjával legót lopott.
1: Micsoda? Sárgarépa kódjával legót lopott?
2: Igen.
1: És ez mondjuk pénztárnál valahol nem tűnt fel? Szerintem... Ja, nem, mert önkiszolgáló.
2: Igen.
1: Önkiszolgáló. Igen. Figyelj! Pali, hát hihetetlen. Tehát, hogy mondjuk ezt tanult, mondjuk az, hogy ezt tanulták a polgármesterek az elmúlt 16 évben, az mondjuk oké, tehát, hogy rendben van, de hogy ennyire kis stílbe...
2: De hogy nem ez volt az első eset neki, tehát ő egész héten trükközött ezzel.
1: Ezt egy hetet így végignyomott?
2: Igen, csak kiszúrták a biztonságért, aztán viszlát.
1: Nagy a baj. Üzenem az új kormánynak, hogy gyorsan polgármester fizetéseket kell emelni, vagy valami, mert figyelj, itt tisztán, aztán probléma lesz, úgy látom. Amikor már legót lopnak a polgármesterek, jó, hát ne általánosítsunk, de hát egymásnak adtak ötletet a politikusok, és mondták, hogy igen, figyelj, ő ellopott egy milliárdot. Hát ilyen könnyű. Igen, használd a közbeszerzést.
2: De holnap avokádót vegyél. Az sokkal olcsóbb, akciós lesz. 1886-ban született meg a Coca-Cola. Fun fact, hogy az eredeti recept tényleg tartalmazott kokalevél kivonatot.
1: Úristen.
2: Úristíz.
1: És azóta minket átcsesznek.
2: Igen.
1: A kokalevelet azért visszatehetnétek. Tehát így most így, hogy ezeket a tényeket így tudjuk, vagy így megismerkedtünk vele.
2: Igen,
1: miért kellett ezt kivonni?
2: Miért?
1: Hát nagyon ütős volt. Semmi más nem ittak volna, csak azt.
2: Én adtam volna, na mindegy. Én nem az átlag érettségiző közé tartoztam, én pont az írásbeli
1: részét.
2: Én az írásbeli részét.
1: Kiraktad a tetkóidat?
2: Nem, akkor még nem volt.
1: Nem volt?
2: Még nem volt.
1: Hát azt hittem, ezt már 5 éves korodban elkezdted varratni. Azt hittem, hogy 5 éves korodban elkezdted varratni, mert hogy annyi van, hogy úgy gondoltam, hogy hát biztos ez már gyerekkorban.
2: Anyud is azt mondta. Rám égett a napon. Tételsorozatok voltak matekból. Meg is beszéltünk, hogy lesz letéve, tudod?
1: Aha, jaj.
2: Innen ebből. Mara elfelejtette a sorrendet, persze. Úgyhogy szépen Szőkely nem
1: módjára.
2: Igen.
1: Mindig olyan tanárokat küldenek be, érted, aki nem tud segíteni.
2: De ott is szóval vannak jó fejek.
1: A testnevő tanár mit keres? Oké, de hát most a testnevő tanár most mit érek vele?
2: Csináltad mit vele tízfekvőt, hát a felélénkőz.
1: Igen, azt mondja, hogy Pécike, tízfekvő támasz.
2: Jó, de az látom, nagyadat serkenti.
1: Látom, hogy pillec egy kicsit, fiam, látom, hogy pillec. Jó, négyütemű, nem ám úgy csak a sima.
2: Hozok egy szekrényt, ugordát.
1: Igen.
3: Meséltem már ezt a sztorit, nem meséltem?
1: Nem emlékszem.
3: Kérlek szépen, úttörő táborban voltunk.
1: Laci, olyan jó, hogy már nem is tudom, mivel kezdünk, érettségivel, érettségi. De már ott vagyunk a Balatonnál.
3: Akkor is nem is építőtábor volt.
1: Érettségi elő.
3: Mászkáltam a aranyparton, szedtem ki a döglött angolnákat, tettem, és akkor megjelent.
1: És meghívtak egy kukoricát.
3: Igen, és akkor jött, és hozta a főtt kukoricát, hogy szegény gyerek, hát itt, ja, és nézd meg a barátja is. Ketten vannak. De többen is voltunk. Én ott láttam először ilyen éjszakai bárt, ami ilyen hát ilyen 0-24-es és ilyen konzumhölgyekkel.
1: Mert annyira megsajnáltak a német turisták téged, hogy elvittek még este téged az éjszakai bárba?
3: Nem, de miután nem kellett semmit vizetni.
1: A lokálba?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Ezúttal a sporthírekben pedig egy rendhagyó helyhez vagy helyszínhez érkezünk el. Szilvásváradon járunk, legalábbis képzeletben, de még mindig itt maradtunk a stúdióban. A sporthírek ezúttal viszont egyetlen egy sportágat fog érinteni, ez pedig nem más, mint a fogathajtás, ugyanis vendégünk Stanek Dávid, aki a Póni egyes fogat kategória országos bajnoka lett Szilvásváradon, és itt van velünk a stúdióban. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok!
4: Na, gratulálunk, fantasztikusan teljesítettél, és volt szerencsém már látni azt a lovas központot kívülről, hát belülről gondolom, hogy egészen más milliója van. Mi nagyjából annyit tudunk Gabival a fogathajtásról, hogy fentül a bakon a lovas hajtja a fogatot, meg a van kettes fogat, négyes fogat.
2: Na azért saját nevedben beszél, hogy ennyit tudunk, mert én még ennyit sem.
4: Igen, és különböző feladatokat kell végrehajtani. Na mesélj egy picit, hogy alakult ez a verseny.
3: Így van, ez egy nagyon összetett verseny. Most én a fedeles országos bajnokságban sikerült az első helyezést elérnem.
2: Bocsáss meg, mit jelent az, hogy fedeles?
3: A téli szezonban fedett pályán versenyzünk, tehát bent vagyunk, az időjárás akármilyen, mi akkor is tudunk versenyezni, és az egész téli szezon egy bajnokságban foglalódik össze, vannak kvalifikációs versenyek, és azokról, aki három kvalifikációs versenyt teljesített, bejutott az országos bajnokság döntőjébe.
2: A versenytársakkal egyszerre mentek a pályán, vagy időre megy?
3: Időre megy, külön-külön megyünk. Ugye számít, hogy milyen gyorsan mentél, illetve hogyha vertél labdát, a bója tetején van egy labda, vagy az akadály tetején, amit ha leütsz, akkor 4 másodpercet kapsz. Ezen kívül vannak még más hibapontot követelő hibák.
2: Mennyire könnyű leverni azt a labdát? Tehát ha elsuhansz mellette, is leesik attól?
4: Tehát ugye úgy kell elkezdeni, hogy két bója között kell átmenni, tehát van egy kapun, de ott azért elég szűk a hegy, gyakorlatilag így éppen, van, hogy átfér a fogat, nem?
3: 20-20 centi van mindkét oldalon, de azért elég kevés tud lenni. Igen. Van, hogy a szél is leviszi.
2: Most többen méregetik a 20 centit, most apa meséli anyának, hogy mennyi az a 20 centi.
4: Igen, az gyakorlatilag két arasznyi, tehát nagyon pontosan kell ráfordulni. Ezt csak az utolsó pillanatban tudjátok meg a pályának a vonalvezetését?
3: Így van, minden reggel azzal kezdünk, hogy mint a golfozók járkálunk körbe-körbe, tanuljuk a pályát, és utána meg már a fogaton tudni kell, ott nincs idő nézni, hogy hol a következő kapu, ott tudni kell, hogy itt most jobbra, itt most balra.
2: Tehát nincs idő gondolkodni.
3: Nincsen.
2: Tehát tisztára, mint a Forma 1-ben, hogy ott is tulajdonképpen mi nézőként azt látjuk a belső kamerálásból, hogy nem látunk semmit, azt tudjuk, merre megy az út.
4: Na most gyerekként én nagyon sokat néztem azért ilyen fogathajtó versenyeket, és imádtam, aki hátul ül a fogaton, és jobbra-balra dől, nem tudom neki mi a pontos elnevezése, illetve hogy mi a funkciója.
2: Súly.
4: Tehát kvázi egy kicsit segít a befordításnál.
3: Ő a segédhajtó. Nekem nagyapám a segédhajtóm. Ő, neki az a feladata, hogy ne boruljunk fel. Uh-huh. Mert ugye kanyarban kifele borulna a kocsi, ezért ő neki ellen kell tartania, hogy ne boruljunk
2: tehát
3: fel.
2: Pont ellenkező, mint motorozásnál, hogyha valaki mögötted ült. Tehát, hogy te dőlsz balra, akkor neki jobbra kell.
4: Igen, nem, a motorozásnál az a lényeg, hogy ne dőljön sehova.
2: Na,
4: mint egy zsák krumpli úgy hűljön. De akkor itt nagyapádnak ez egy komoly fizikai.
3: Így van. Illetve még szűk fordulóknál tudja dobálni a kocsi hátulját, hogy minél könnyebben beforduljunk, és a hátsó kerék se legyen le semmit.
4: Na most említetted nagyapádat, akkor ezek szerint ez nálatok egy családi hagyomány.
3: Így van. Nálunk déd nagyapám kezdte ezt a lovazást, ő még a TS időben kocsis volt, aztán anyukám ugrólovas volt, én nekem pedig a fogathajtás jutott.
2: Neked konkrétan nem volt választás.
3: Így van.
2: Mert ebben nevelkedtél fel.
4: Hogyan tovább? Ez ugye az egyes fogat és a póni kategória, ez a belépő szint?
3: Igen, ez a legkisebb szint, ezt most sikerrel teljesítettük, ezen már nem nagyon van hova tovább. Így most két nagy lóval, egy lipicai fogattal készülünk a nyári szezonra.
2: Uh-huh, össze kell szoknod a lóval?
3: Így van.
2: Tehát ott azért kell, hogy a bizalom meglegyen, ne mondja be az unalmast.
4: Hát meg a verseny előtt. Két lóról van szó, és hát a két lónak a mentalitása azért általában különbözik. Nagyon nehéz őket úgy összeszoktatni. Van az egyik, aki mit tudom, egy kicsit vérmesebb, a másik az egy kicsit óvatosabb.
2: Tehát menet közben összevesznek, egyik jobbra akar menni, a másik
4: igen,
2: balra.
4: Négyes fogatnál, meg aztán hát, végképp. Hány éves vagy, Dávid?
3: 16 éves.
4: Nagyon-nagyon korán elkezdted akkor ezek szerint. Hány év munka van mögött a bajnoki cím mögött azért?
3: Egy
4: év alatt?
3: Tavaly márciusban tettem rajtengedélyvizsgát, azóta versenyzek, de a lovak között vagyok, mióta megszülettem, és 8 éve pedig már rendszeresen hajtok.
4: Mi a célkitűzés? Azért ilyen 4-es fogatokban Magyarország a világ élmezőnyébe
3: igen,
4: tartozik.
3: Fel van adva a lecke, és az a cél, hogy oda tartozzunk, tehát egy 4-es fogattal legalább egy világbajnokságon elindulni, de inkább megnyerni, az
2: még
3: a cél.
2: Lehet, hogy korai az egyébként, mert hogy 16 éves vagy, még most lettél a póniban például magyar bajnok, de a későbbiekben el tudod képzelni, hogy a lovasportág esetleg egy másik válfajába átnyergelj?
3: Nem nagyon. Ez nagyon megtetszett, és ebbe látom, hogy tudunk sikereket elérni, rengeteg belefektetett munkával.
4: Meg szerintem az anyukája is feladta, hogy már belőle nem lesz díjugrató.
2: És hogyan lehet ezt összeegyeztetni a hétköznapokkal, a tanulással? Hát ugye most 16 évesen, te jócskán pont benne vagy egyébként még itt gimnáziumi években. Tehát, hogy akkor ez minek a rovására megy?
3: Hát hál' Istennek a tanulásaira még nem ment, de minden időm, szabad időmben ott vagyok. Ugye nagyjából magunknak edzünk, van egy edzőm, és az osztálytársaim szokták kérdezni, hogy hát hogy van ez, akkor edzel, amikor szeretnél? Nem mondom, mikor időm van, mert amikor szeretnék, akkor állandóan ott ülnék, de sajnos azért ez nem így van.
2: Most is matekon ülök, érted? Hát pedig edzenék szívem szerint.
4: Igen. Mennyire drága sport? Azt tudjuk, hogy egy jó versenyló nagyon sokba kerül, de hát itt nektek még ott van a fogad, ott van az edzés, az utazás, stb. Stb.
3: Hát ez egy borzasztó drága sportnak mondható, hát ugye a hintók is, a kocsik, a lószállító, legalább 2, de inkább 4 ló.
2: Hogy akkor van tartalékban is? Esetleg, hát, hogy a versenyre mész?
3: Igen, tehát egy A kategóriás fogat, a 2-es fogat az 3 lóból áll, tehát van egy tartalék, meg ugye ezeknek csak a fenntartása is, tehát a ló eszik akkor is, ha nem verseny.
4: Így van. Egy versenyhintó nagyban különbözik egy ilyen sima utcai kocsitól?
3: Hát igen, azért most már nagyon a technika irányába ment el, tehát rútkésleltető, hánfakésleltető, 5. kerékfék.
2: Karbonból van, minden könnyített.
4: Hallatok, nem látják még, amivel csak pislogunk, hogy kellene 4 új alufelni.
2: Ültetve, nyomtáv szélesítve. Hát akkor gondolom, oda is beette magát a technológia.
3: Persze,
2: tehát, hogy minél stabilabb, de esetleg könnyebb, tehát az a lényeg, hogy könnyebb legyen igazán.
3: Van egy alsó határ, ami alá nem mehetünk, mert akkor már a farkán viszi a ló a szekeret, de igen, minél könnyebben, minél gyorsabban forduljon, rövidebb legyen a nyomtáv, ugye annál könnyebben fordul, és ezek az új technikák meg már gyakorlatilag magától végig megy a kocsi.
4: A lovak is végig mennek már maguktól? Tehát már úgy mondom, hogy nyilván irányítani kell, de azért komoly rutinjuk van meg, hát ezért edzetek.
3: Igen, egy idő után már alig lehet eltéríteni a 2 pár bója közül, mert keresztül akar rajta menni.
2: Tehát most már meg kéne állni, már mennék haza, de nem tudok leszállni.
4: Igen, még mindig mennek ott. Mi lesz a következő nagyobb versenyed?
3: Június 6-án Újfehérton lenne az első, oda szeretnénk felkészülni és indulni.
4: Az már a 2-es fogat?
3: Így van.
4: Az már a 2-es fogat és nagy lovak. Nagyon nagy ugrás az 1-eshez képest?
3: Igen, sokkal gyorsabbak, tehát sokkal kevesebb ideje van az embernek lereagálni, illetve 2 ló van, 2 meg kell osztani a figyelmet, és azért sokkal erősebbek is, mint a polni.
4: Meg is van már az a 2 ló?
3: Igen, már edzünk.
4: Tehát akkor már folyamatosan velük készülsz innentől kezdve. Amikor Gabi ugye kérdez, hogy lehet összeegyeztetni tanulással, stb., de amikor egy kis szabadidőd van, akkor irány az istáló? Tehát azon minden idődet velük töltöd?
3: Gyakorlatilag igen. Igen, ha jó idő van, de ha rossz is, mert nincs megállás, de igen.
2: És gondolom, hogy ha egyszer majd jogosítvány szerzel és autót veszel, akkor vagy Ferrari, vagy Mustang. Ezeket tudnám megképzelni. Stalek Dávidnak köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk, megosztotta a jó hírt és ezt
4: gratulálom.
2: A büszkeséget. Köszönöm, hogy a Póli 1-es fogad kategória országos bajnoka lett Szilvásváradon. Neked további sok sikert kívánunk. Még az életpálya, az tulajdonképpen a karrier, az még most kezd el fölfelé ívelni, úgyhogy ezt kívánjuk neked, meg azt, hogy legközelebb is találkozzunk.
4: És majd tegyük el jól ezt a beszélgetést, mert azért társítottunk fölötte, hogy egy mondat erejéig érintette, hogy nyilván majd szeretne kijutni a világbajnokságra, és azt természetesen meg is nyerni. Úgyhogy ezt eltesszük, és majd nem tudom, pár év múlva, mondjuk legyen 4 év, jó? 4 év múlva majd lejátszuk, hogy amikor még azt mondtad, hogy szeretnék kijutni a VB-re, most meg már ott vagy a VB-t. Úgyhogy szurkolunk majd neked.
3: Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Reagált az orosz nagykövetség a kárpátaljai drón támadás ügyére. Kormányzati lépések készülnek az aszbeszt szennyezés ügyében. 300 ezer adózót figyelmeztet a NAV az SZIA bevallás javítására. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Az ukrán támadásokra adott válasz lépéseknek nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalját ért dróntámadást. A közlemény azt követően jelent meg, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette az orosz nagykövetet, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott térséget támadja. Az orosz álláspont szerint a csapások kizárólag katonai célpontokat érintettek, drónindító helyeket, fegyveres egységek állásait és katonai infrastruktúrát. A nagykövetség hangsúlyozta, hogy szerintük az akciók nem civil célpontok ellen irányultak, hanem válaszlépések voltak az Ukrajna felől érkező dróntámadásokra. A magyar kormány továbbra is figyelemmel követi a helyzetet, a támadást pedig elítélte. Szombathelyre vezetett Gajdos László első hivatalos útja. Az élő környezetért felelős miniszter a súlyos nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés miatt érkezett a Vasi megyeszékhelyre, ahol Nemény András polgármesterrel tartott közös sajtótájékoztatót. Gajdos László azt mondta, ha a kormány a jövő héten részletesen ismerteti az ügyben meghozott döntéseket, ezek között szerepel a lakosság egészének védelme, valamint a szennyezésért felelősök elszámoltatása is. A miniszter hangsúlyozta, a környezeti károk kezelésében gyors és átlátható intézkedésekre van szükség. Megnyitják az emberek előtt a karmelitát a hétvégén, pedig Rogán Antal egykori minisztériumának épületét is, benne a szivarszobát is, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő közölte, lebontják a karmelitát körbevevő kordont, így hosszú évek után újra szabadon megközelíthető lesz a terület. A látogatók előzetes regisztrációval ingyenesen nézhetik meg, többek között a miniszterelnöki irodát, a teraszt és a kormányülések helyszínét is. A kormány közben felülvizsgálja a budavári beruházásokat, amelyekre Vitézi Dávid szerint eddig 1000 milliárd forint körüli összeget költött vagy vállalt az állam. Július 1-én kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. Erről beszélt Ruf Bálint kancellária miniszterjelölti meghallgatása előtt. A politikus azt mondta, céljuk a jogállam helyreállítása és az állami működés teljes átvilágítása. Hozzátette, törvényben rögzítenék, hogy a magyar állam a jövőben nem alkalmazhat gyűlöletkeltő vagy megbélyegző kommunikációt. Több mint 300 ezer adózónál talált hibát vagy ellentmondást az SZIA bevallási tervezetekben a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közlése szerint minden érintett értesítést kapott a javítandó adókról és teendőkről. Azok, akik elektronikusan tartják a kapcsolatot a hivatallal, a tárhelyükre kapták meg az üzenetet, míg a papíralapú ügyintézők postai levélben értesülnek. A hivatal arra figyelmeztet, hogy a hibákat legkésőbb május 20-áig lehet javítani. Idén egyébként több mint 5 millió adózónak készített bevallási tervezetet a NAV.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma térségünkben erősen felhős, helyenként zivataros idő valószínű, többfelé várható csapadék helyenként jelentősebb mennyiség is hullhat, a szél sokfelé élénk, erős lesz. Napközben 18 és 22 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: többé. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Közben szembe jött velem egy kiírás, amit általában ugye a lakóközösségekben, lépcsőházakban szoktak kitenni, cetlik, kinyomtatott írások, amivel jeleznek egymásnak, meg üzennek, tulajdonképpen egy ilyen üzenőfal, az ott lakók egymásnak tudnak üzenni. Tisztelt lakástulajdonosok, egyébként ez egy debreceni lépcsőházban történt. Bizonyára mindenki jól tudja, hogy a házat ellepték a prostituáltak, és a rosszlányok oldalán is hirdeti magát 40 évesen alias, és ezt kitörölték, hogy pedig rákerestünk volna, fogjunk össze, és takarítjuk ki őket innen. Én már jeleztem a városi rendőrkapitányságon, remélem hamarosan látogatást tesznek nálunk. Na, ez a felhívás fogadja egyébként az egyik debreceni lépcsőházban az ott lakókat, és hát egyelőre ott jár az ügy, mert ez nagyjából egy ilyen másfél héttel ezelőtt került ki, azt hiszem április 30-án, akkor ugye összefogásra hívta fel az ott lakókat ez a felhívás. De feljelentés viszont nem érkezett. Tehát, hogy ilyenkor azért nagy kérdés, hogy kihez fordulnak.
2: És a hivatalban nem járnak-e? Mi is mosolygunk ugye rajta, nyilván addig mosolygunk, amíg nem abban a lépcsőházban történik mindez.
1: Vagy amíg nem te,
2: ahol
1: vagy
2: te is laksz. Igen. De hát ilyenkor, ha történik egy ilyen bejelentés, nem vizsgálják ki hivatalból, mert akkor lehet, hogy az lenne, hogy akkor mindenkit be lehetne jelenteni. Nem tudom, vagy akkor tehát kell egy feljelentést tenni.
1: Feljelentést kell tenni, ugyanis, hogy milyen feltételek mellett minősül például jogszerűnek vagy jogsértőnek az ilyen tevékenység. Itt azt mondták, hogy a prostitúció tevékenysége, illetve annak folytatása szigorúan szabályozott, bejelentés és adóköteles. Tehát legfeljebb ugye emiatt tudnak eljárni. Alapvetően pedig, hogyha valakinek a lakókörnyezetét zavarja az ilyesfajta tevékenység és az ezzel kapcsolatos viselkedés, akkor például a közös képviselőt is meg lehet keresni, meg természetesen rendőrségi feljelentést is lehet.
2: Mit csinál a közös képviselő? Tehát nyilván nem feltétlenül mondjuk
1: időpontot
2: pont a hölgyel van probléma, hanem inkább, ahogy leírja, hogy az odajáró kuncsaftok.
1: Igen.
2: És hogy azokkal...
1: Hogy ének évadján, igen.
2: Igen,
1: rossz arcú figurák.
2: Igen.
1: Nem lehet egyszerűen, oké, tényleg egyébként nevetgélünk rajta, de mi van akkor, hogyha te lépcsőházadban, a te szomszédodban történik ilyen? Márpedig egyébként biztos vagyok benne, hogy a lakóhelyünkön is, vagy a városokban, településeken, ahol élünk, higgyétek el, nagyon sok helyen működnek ilyen.
2: Sok helyen. Volt egy ismerősöm, aki nagyon aranyos volt, egy ilyen lépcsőházban lakott, és náluk is volt egy ilyen prostituált, és mondta, hogy reggelente azért
1: olyan csúnya ez a szó, örömlány.
2: Igen, akkor egy örömlány. És
1: az örömanyának az örömlánya.
2: Néha úgy reggelente látta, hogy már ott áll a ház előtt, és akkor úgy be is szólt neki, hogy hey, szép fiú, kell szex? És akkor
1: ennyi?
2: Mondta, hogy igen, azt mondja.
1: Hát még fel se ébredtem, hagyja, igen, még kávét adja.
2: Szó szerint ezt mondta, hogy hát meg kint mínusz 8 fok van, hozzám miért lefagy? Tehát ez ilyen, de mondta, ne, hogy nem.
1: Hát ilyenkor még felkelni sem bírok, de hogy felállni.
2: Igen, úgyhogy mondta is, hogy köszönöm szépen, lemondok a szolgáltatásra, amúgy csak egy emeletet kéne gyalogolni, ha le vagy fel.
1: Milyen egyszerűen le lehet mondani egy szolgáltatás? A tévének meg állandóan írni kell, meg igen. A gázszolgáltatónak.
2: Mint amit Miska Mácsi alkalmazott a lépcsőházba, a lakosok tudta nélkül, ő lecserélte ezt a számkódos beléptető rendszert.
1: Ügyes. És csak ő tudott bemenni.
2: És csak ő tudott, és mentek haza a lakók, és mindenki tudott, gyomkodta a saját. Ugyan error. Csomó embernél nem volt lakáskulcs, mert minek vigyen magával lakáskulcsot, amikor tudja, tudod ezt a számkódos beléptetést.
1: Hát mondjuk azért, mert áramszünet is lehet.
2: És aztán kiderült, hogy egyébként volt lakógyűlés, csak hát a lakógyűlés, hogy majd ő ki fogja cserélni, meg lecseréli az
1: nem
2: egész
1: rendszert.
2: Csak nem sokan voltak, meg a számokat nem osztották ki, aha. És akkor így mindenki ment haza, illetve csak próbálkozott. Úgyhogy jött a össznépi társasjáték, becsengetünk mindenhova, hogy hát ha valaki otthon van és fentről ki tudja nyitni az ajtót.
1: És amikor állnak sorba, kígyózó sorban, és egymásnak csengetnek az emberek, és akkor egymáshoz szólnak, hogy te hülye, én is itt vagyok, a sorban lent vagyok, hát nem tudlak beengedni.
2: Itt állok mögötted, hát én már egy órája.
1: Igen.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Óriási probléma, amit ugye azért az életem során tapasztalok, hogy az emberek a saját jogaikkal nincsenek tisztában. Tehát, hogy nem kellene egyébként ezt is alaptantervbe venni? Mint ahogy a pénzügyi dolgokat, ugyanúgy a jogot, vagy ugye ahogy a Kreszt is mondtuk. Tehát, hogy olyanokat, amit tudunk is használni az életünk során, mert a Pitagorasz tétellel még csak-csak, de a Kovalens kötéssel... Hát ott nem szoktam tudni, mit kezdeni.
2: Szegény kémia tanárok mindig csuklanak, mert mindig a kavalenskötés hozzuk fel.
1: Mert ez az egyetlen, amire emlékszem. És arra sem tudom, hogy mi.
2: Igen, meg a másodfokú egyenlet megoldó képletét. Na, ha még emlékszel
1: rá. Na azt végképp nem kellett, mert a Pitagorasz tétel azt mondom, hogy még amúgy jól jöhet.
2: Az jól jön. Hát amikor burkolsz, vagy valamit ki kell számítanod, a távolságot azért az úgy rendben.
1: Az nem rossz, de hogy másodfogú egyenletet hol az anyámba használja, mert most már úgy szeretnék, csak hogy azt elmondhassam, hogy azért még emlékszem rá, na mindegy. Szóval arra gondoltunk, hogy a hallgatókat is bevonjuk abba, hogy milyen vicces feladatok elé állítanák a külföldieket, hogyha szeretnének egy ilyen tesztet. Például írta nekünk Klári, hogy szálljon fel egy buszra úgy, hogy senki ne mondja neki azt, hogy ez nem ide megy.
2: Meg hogy melyik ajtón kell felszállni.
1: Másik,
2: találja.
1: Azt mondja, beszélgessen 10 percet egy nyugdíjassal az időjárásról, a politikáról és a kenyér áráról.
2: Ezek lennének a tételek?
1: Igen.
2: Igen, lenne gyakorlati is, nem tudom, mert nyergeljen fel egy lovat, és...
1: Például.
2: Igen, és menjen.
1: Ülve...
2: És puhítsa a húst a nyereg alatt.
1: Így van, és háton ülve íjazzon. Nem, mintha a magyarok amúgy úgy általában ezt tudnák.
2: Igen. Igyon meg fél liter kumiszt. És élje túl.
1: Aztán lehetne ilyen is, hogy te mit húztál? A lángosost. Egy teljes fokhagymás, tejfölös lángost kell úgy elfogyasztani, hogy ne csöpögjön a pólóra.
2: Ez jó. Egyél egy nyíregyházi giroszt.
1: Igen, gyíroszt.
2: Igen, ne folyjon rád. Tehát az is egy remek.
1: Aztán ilyet írtak még, hogy úgy kell végigvezetnie egy vidéki úton, hogy egyetlen kágyúba se essen bele. Legendák szerint még senkinek nem sikerült.
2: Világcsúcs.
1: Nyilván magyarok egyébként nem úgy vezetnek, hogy az előttük állót nézik, hanem az utat. Tehát, hogy ugye az a kérés, hogy az utat nézzük. Hát én az utat szoktam nézni.
2: Nálunk egyébként a motorosoknál van egy ilyen mondás, és tényleg így működik, hogy ahova nézel, oda mész. Uh-huh. Tehát, hogy mindig oda kell tekinteded a motorral is a kanyarba, ahova majd íven akarsz fordulni. Hát, de ugyanez van, amit te mondasz, a sok kátyú meg minden miatt. Automatikusan ezt nézem, ott egy kátyú. Már bele is mentél.
1: Tehát, kiszorod, ott van még egy, de jó, észrevettem.
2: És mit mondott erre az oktató? Mindig a kátyú mellé néz. Hát úgy azért baromira lehet ám motorozni. Tehát, hogy mindig nézem a szélét. Tehát, hogy elsuhanok mellette.
1: Negyed óra motorozás után bekancsulsz. De megfelelődül a fejed.
2: De tudod, így mennek a szemvizsgálat, az a kórházban, jó napot kívánok. Már 82. motoros, ma is még csak 11 óra van.
1: Mit csinált maga? Hát, bejöttem Kisvárdáról dolgozni.
2: Mindenkinek keresztbe áll a szeme.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine

0: Rumcafé a sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
4: És ez még csak a bemelegítés.
3: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
5: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
6: www.leukemiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
7: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
8: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
7: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát, és soha nem fogy ki a jó kedvből. Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó út a csúcsozás, balesetmentes közlekedés. Hétvégén nagy a forgalom. Elsősorban Hajdúbosszó belterületén, de nagy forgalom Debrecen be is kivezető útszakaszain, főútvonalain, elsősorban a 4-es számú főútvonalon. Sűrű forgalom az M3-as autópályán. És nagyobb menetidővel kell számolni ilyenkor a főváros fele, elsősorban szombat és vasárnap délután. Nagyon sok útépítési, útfelújítási munkaterület van, ahol ilyenkor is érvényben vannak a kihelyezett közúti kereszttáblák, terelőtáblák, de elsősorban vegyék figyelembe a sebességkorlátozásokat, és ennek megfelelően közlekedjenek. Több olyan baleset is történt a hétvégén, amikor kerékpáros, sőt rollelos sérült meg, és több esetben intézkedtek, illetve helyszíneltek a rendőrök. Köszönöm az önök figyelmét, további kellemes hétvégét, balesetmentes közlekedést a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: 2 milliárdot ad az asszály elleni védekezésre a kormány. Ingyenes villamos szakaszt javasol a Szikra mozgalom. Mentők mentették meg a fuldokló férfi életét. Jönnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: 2 milliárd forintot biztosít a kormány az azonnali asszályvédelmi beavatkozásokra, ezt jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az országban jelenleg egy teljes évnyi vízmennyiség hiányzik, ezért Viszmajor helyzetet rendeltek el az agráriumban. A kormány országos vízügyi koordinációs központot is létrehoz, és a vízmegtartás mellett igyekeznek minél több vizet visszajuttatni a talajba. Magyar Péter miniszterelnök arról is beszélt, hogy hosszú távon több mint 200 milliárd forintos víz ügyi fejlesztési programot indítanának, részben uniós források bevonásával. A tervezetnél hamarabb elkészülhet Debrecen északi elkerülőjének új szakasza, jelentős forgalmat vehet le a város nyugati részéről. A 33-as és 354-es főút összeköttetésének első ütemén jelenleg hídelemek beemelésén, útalap és rézsű építésen dolgoznak. Pap László polgármester szerint a fejlesztés célja, hogy csökkentse a nyugati város rész és a Böszörményi út forgalmi terhelését. Az új 1,5 kilométeres szakasz az iparterületek, az innovációs park és a vezérúti lakóövezet közlekedését is segíti majd. A csaknem 8 milliárd forintos beruházást az állam finanszírozza. Az átadás pedig a tervek szerint novemberben várható. Ingyenes villamos közlekedést javasol a debreceni Szikra mozgalom a Petőfi tér és a nagyállomás környékén zajló felújítások idejére. A szervezet szerint a lezárt gyalogátkelők miatt sokan akár több száz méteres kerülőre kényszerülnek, miközben az aluljáró nem akadálymentes. A mozgalom úgy látja, a jelenlegi helyzet különösen nehéz az időseknek, a mozgáskorlátozottaknak és a babakocsival közlekedőknek. A javaslat szerint az építkezés idejére úgynevezett mobilitási hidat alakítanának ki, vagyis egy rövid szakaszon ingyenessé tennék a villamos közlekedést a könnyebb átjutás érdekében. Újra kellett éleszteni egy hajdúbihari férfit, miután félrenyelt vacsora közben. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 50 év körüli férfi félrenyelt egy kolbász darabot, fuldokolni kezdett, majd összeesett. A család azonnal segítséget hívott, a mentés irányító pedig telefonon kezdte instruálni a hozzátartozókat az újraélesztéshez. A perceken belül kiérkező mentők eltávolították a légutat elzáró húsdarabot, majd emelt szintű ellátással sikerült visszaállítani a férfi keringését. A beteget stabil állapotban szállították kórházba. Berendelte Oroszország magyarországi nagykövetét Orbán Anita külügyminiszter a Kárpátalját ért dróntámadások miatt. Ezt Magyar Péter jelentette be a kormány első ülését követően. A miniszterelnök szerint a háború kitörése óta ez volt a legsúlyosabb Kárpátalját érő támadás. Munkácsot, Ungvárt, Szolyvát és több kis települést is dróncsapás ért. A támadások miatt a csapi állomásnál dolgozó magyar vasutasokat is óvó helyre kellett vinni. Később azonban biztonságban Magyarországra szállították őket. A magyar kormány mélységesen elítélte a történteket, és tájékoztatást vár Oroszországtól a háború lezárásának lehetőségeiről.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen térségében erősen felhős, csapadékos, helyenként zivataros idő ígérkezik. Többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként intenzívebb csapadékkal. A légmozgás élénk, időnként erős lesz. Napközben 18 és 22 fok közötti maximumok várhatók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: A térkő, meg mindenféle ilyen kis közökből, ahol kinőtt a dudva, szépen elkezdtem kigyomlálni ezzel, vagy kiégetni. Tegnap jött a nagy mennyiségű csapadék, és mikor elállt és kimentem, azt vettem észre, hogy olyan helyekről jött elő, de hogy mikor? Tehát amint egy kis víz érte...
2: Éjszaka, titokban.
1: Nem, néhány óra alatt. De nem hittem a szememnek.
2: Hát milyen őszintén előjött, de hogy mikor?
1: De mikor, honnan? Tehát ezek előjönnek a repedésekből, mint a Zoltán Erika fanatikusok, hogy nem számítasz rá. Vagy a gyerek születésénél a rokonok is így jönnek elő, a nem látott rokonok.
2: Nézd meg azt a kis filmet, ami fent van olyan videó megosztókon, hogy ezeket a gyomokat, a pitypang, meg a nem tudom mi, vannak ilyen kövérke, vagy nem tudom mi annak a neve.
1: Az később, ez talán augusztus környékén.
2: Porcsin, hogy ezek milyen egészségesek, hogy tele vannak meg a három cuccokkal, meg minden. Hát ennyi, ez a megoldás. Nem kell perzselned. Kimész, négy kézzel, legelsz egy kicsit.
1: Leülök, tönökülésben.
2: Alatozol. Bárod majd ránéz. Na, Gabi már megint usonnázik. Tehát ott üldögél, szépen kiúzod, megeszed, kész. Ennyi. Tehát, hogy ne foglalkozz bele. Nem tudsz vele mit csinálni, úgysem. Ez olyan, mint nekem a örökös háborúm a vakondal, neked a gyomokkal. Engem már a gyom annyira nem is izgat. Nyilván két napra kitettem a lábam, édesapám megjelent nálunk, hogy etesse a kutyát, és mire hazajöttem, ő a két szikűt kipermetezte meg mindent, és én mondtam, hogy...
1: De apa, csak két szikű volt nálunk.
2: Igen, én mondtam, hát körülbelül ezt mondtam, hogy ott bizonyos területen úgy voltam vele, hogy hát gyom, de legalább zöld. Hát most már szép sárga.
1: Tehát, itt hogy... nevelgetem mióta.
2: Igen, ő meg jót akart. Nyilván hát úgy voltam vele, hogy oké, kipermetezte, rendben van. Majd felülvetem. Most egyébként nem volt rossz, hát tegnap, ha valaki látott, biztos hülyének nézett, elkezdett esni ilyen hirtelen nagy zápor, meg zivatar, meg minden, ahogy jött. Én meg azonnal rohantam ki a műtrágyával a kezembe kiszórni, hogy most nem kell belocsolni, nem ég ki, hanem gyerünk, akkor ott most megálltam az eresz alatt, és
1: mint az
2: szóltam.
1: Afrikai gyerek, tudod, évente egyszer esik, gyorsan menjünk és szórjuk el.
2: Igen, ugye a ma reggeli témánk a hiány volt. A műtrágyából is hiány.
1: Nem mondod, abban is csip van.
2: Igen, mert nem, de a hormuzi szoros miatt, minden most a hormuzi szoros. Tehát, hogy ott most nem engedik át, és ez most nem vicc, Afrikában emiatt azt mondták, hogy éhínség lehet, mert hogy most van pont a vetési időszak, és szükség lenne a műtrágyára, de miután nem engedik át az irániak, ezért nem jut el a műtrágya Afrikába, és ezért nem tudnak műtrágyázni. Szóval még ezzel is összefügg, meg miből készül, földgázból többek között a műtrágya, tehát az megint kell hozzá, úgyhogy hihetetlen. Ja, meg a csipek. Tehát amiről már beszéltünk reggel.
1: Na, szóval kíváncsi leszek, hogy mi lesz majd még, ami hiányt szenved, csak azért, mert az is olaj származik. Hát abban nem van olaj.
2: Még most gondolkodnak rajta. Uh-huh. Igen, de majd

0: hogy mi lehet az, majd biztos, hogy mire fogják rá.
1: Biztos összefügg.
0: Szóval, engem sem zavarna egyébként a gyom, tehát hogy a fűben van. Néha, amikor meglátom, akkor kikicsípkedem, csak például valamelyik nap is elkövettem azt a hibát, hogy nem tudom egyébként, hogy milyen növények vannak nálunk a fűven kívül. A fűvet megismerem, de amúgy egy ilyen kis növény határozóra lenne szükség. Annyi féle van, ugye a szél viszi jobbra-balra, tehát hogy és minden egyes szakasznak, vagy az év szakaszainak megvan a maga gyomja, ami májusban jön, igen, majd ez kimegy júniusra.
1: Hát a pitypangot orvaszájban láttad mindenhol repkedni a kis fehér ejtőernyősöket, én csak úgy hívom, hogy annyi pollen volt a levegőben, hogy még azoknál is allergiás tünetet okozott, aki nem is allergiás. Tehát, hogy ott is ment ez az orfolyás, meg mindenféle. Na majd nézz szét, pár nap, most jön ez a kis eső, úgy kikelnek, mint a szél.
0: Igen, és akkor visszatérve arra, hogy ugye vannak olyan gyomok is, amelyek széterülnek a füvön, hát azzal egyébként egy a probléma, hogy ugye el is szívja a nedvességet, illetve teljesen leárnyékolja, mert ránő a fűre, és nem fölfelé, hanem ugye vízszintesen terjeszkedik. Muha. Valami ilyesmi lehet.
1: Na, hát azt kiírtani nem tudod.
0: Na, fogtam, megláttam egy párat, ami ilyen nagyobb terjedelmi volt. Kihúztam, de olyan sok minden kijött vele, hogy igen, megpróbáltam visszarakni. Na, akkor...
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek, na nézzük a sporthíreket, mert hogy Laci hozott belőlük bőven.
3: Jön az záróforduló a labdarúgó Fizzligában, három fontos mérkőzéssel.
2: Mondtam reggel 6-kor, majd Laci,
3: igen, lesz ott több is, mint három, de most három a régiónkból, mert hogy a sort ma már megkezdi a Nyíregyháza a Kazincz Barcika ellen. Talán ez a legkevésbé fontos a régiónkból, hiszen a Barcika már kiesett, a Nyíregyháza bent maradt, viszont olyan szempontból van tétje, hogy ha nyer a Spari, akkor akár a hetedik helyen is zárhat. Utoljára ez az 1980-as években sikerült a csapatnak, és ez a...
2: Temesvári idejében, ugye?
3: Így van. És most az unoka nem fog játszani, Temesvári Attila, mert hogy eltiltását tölti, ugye megkapta az ötödik sárgalapját a legutóbbi mérkőzésen, de ott lesz a meccsen. És hát készülnek meglepetéssel is természetesen a nyíregyházi játékosok majd a lefújás után a szurkolók felé, úgyhogy hát nem mondhatom el, mert meglepetés.
2: Ja.
3: Úgyhogy mindenki maradjon majd a helyén a mérkőzés után is.
2: Oda jönnek személyesen.
3: Így van, és egyébként részben benne van ez is. A Kisvárdán is lesz majd valószínűleg, vagy lehet ünneplés egészen pontosan, mert hogy az Eto érkezik majd szombaton, ez már a szombati nap, ugye pénteken játszik a Nyíregyháza, szombaton pedig Kisvárdán a Győr, és a Győr vezeti a tabellát, és ha nyer, akkor bajnok.
2: Viszont ha nem nyer,
3: és a Ferencváros legyőzi az Zalaegerszeget, akkor a Ferencváros a bajnok. Úgyhogy mondtam is tegnap, volt szerencsém találkozni a kisvárdaiakkal, hogy ennyi szurkolójuk még az életben nem volt, mert most az összes Fradi szurkoló is nekik szurkol, és hát Novotny Soma, aki egyébként 3 évig játszott Újpesten, és akkor egy, hát az ferencvárosi szurkolók részéről nem az egyik kedvenc játékos volt, most viszont mennybe mehet, hogyha esetleg az ő góljával nyer a Kisvárda az Eto ellen. A győriek nagy számban szerettek volna jönni a mérkőzésre, de hát elég kicsi ilyen szempontból a vendégszektor, gyorsan elfogytak 8 perc alatt a jegyek, de élelmesek a győriek, mert megtalálták azokat az embereket, akik mondjuk Nyíregyházán vagy Szabolcs megyében élnek, vagy itt volt munkájuk, jött például az egyik teherfuvalozó éppen Nyíregyháza környékére, mit ad Isten, visszafelé már 40 jeggyel távozott a Kisvárdai stadionból, mert hogy vitte Győrbe, úgyhogy azért nagyon sok győri szurkoló készül, hogy ünnepeljenek majd a lefújás után. Meglátjuk majd, a Kisvárda minden esetre azt ígéri, hogy nem feltett kézzel lép majd pályára.
2: Kisvárdának ez számít?
3: Kisvárdának olyan szempontból számít, hogy ha nem nyernek, akkor ők visszacsúszhatnak akár a 9. helyig, de ők is bennmaradtak már. Uh-huh. Tehát a Nyíregyházának az kell, hogy nem elég, hogyha megveri a Barcikát, de az is kell, hogy az Újpest Kisvárda és a Kisvárda kikapjon. Az Újpest viszont Debrecenben játszik majd szombaton egy időben a Kisvárda Eto meccsel, és ott is van tét, mert a 3. helyet szerezheti meg a Loki, úgyhogy számukra is nagy a tét, és az újpestieknek meg szintén az a tét, hogy megtartják a 7., 8. helyet esetleg, vagy pedig visszacsúsznak a 9.
2: Hát ebből a szempontból ez a kis létszámú bajnokság szerintem, vagy alacsony létszámú bajnokság, szerintem nem olyan rossz, mert így mindig az utolsó pillanatig feszül.
3: Ez abszolút így van.
2: És ez tavaly is így volt.
3: Igen, egyetlen egy hátránya van, hogy nincs olyan meccs, ahol azt mondhatnád, hogy hátradőlve kipróbálhatod a fiatalokat, vagy csapatot építesz. Tehát nincs középmezőny, mert van az első 3-4, aki gyakorlatilag a bajnoki címért harcol, meg a dobogós helyekért, és utána az 5-től lefelé a 9-ig meg szinte mindenki a bentmaradásért. Tehát középmezőny alig van. Aha. Úgyhogy meglátjuk majd, hogy mit hoznak ezek a hétvégi mérkőzések. Minden esetre mindenki szeretne szépen búcsúzni. Ebben azért egyetértettek a Loki, a Kisvárda és a Spari játékosai is, hogy hazai környezetben nyilván győzelemmel akarják zárni az évet. Úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan alakul majd mindez. De én azt gondolom, hogy egy izgalmas, mozgalmas szezon van a hátunk mögött, és a Ferencváros megnyerte a Magyar Kupát, jól játszott a nemzetközi kupákban is, de lehet, hogy a bajnokságot elveszíti, és talán ez nekik a legnagyobb szívfájdalom. Ez majd a Kisvárda és az Eto sorsán is múlik. Hozzáteszem, az Zalaegerszeget sem könnyű legyőznie a Ferencvárosnak, ezt a kupa meccsen is láttuk, hogy hosszabbításban sikerült csak. Erdei Zsoltnak annak idején nagyon szurkoltunk, amikor 2000-ben Sydneyben ott volt az olimpián, és bronzérmet szerzett, és utána, hát fura ezt kimondani, hogy már az is több mint 20 éve volt, amikor az Univerzum Box Promotionnél Hamburgban profi ökölvívó lett. Akkor micsoda kultusza volt a kokó meccseknek, meg Erdei Zsolt mérkőzéseinek, az összes magyar szerintem azt nézte akkor, és a napokban itt járt Nyíregyházán Erdei Zsolt, és tartott egy kis előadás diákoknak, egy kis motivációs napot, hogy menjenek minél többen boxolni. És elmondta azt, hogy a sportnak azért milyen komoly hatása van mondjuk a gyerekekre nézve, hogy később aztán az élet bármilyen területén jobban megállják a helyüket, mert van versenyszellem, hát csapatszellem.
2: Minden sportág.
3: Így van. Zajlik a Tour de Hongrie, most itt a keleti régió kimaradt belőle, máskor Hajdúszoboszló, Nyíregyháza is általában benne volt. Most a Dunántúlon Pakson versenyeztek tegnap, legalábbis a mezőny ott ment, és hát egy ősz úgy gondolta, hogy ő most a mezőny kellős közepén úgy átvágtat. Szerencsére nem lett baleset, az őzike is túlélte, csak elcsúszott és nem ütötte el senkit, meg a mezőny is túlélte. Úgyhogy mindig van valami,
2: hogy tűnik
3: a Tour de Hongrie, ami ilyen érdekes lehet. És hát érdekes lehet mostantól kezdve, azért tényleg szinte minden nap beszélünk majd a foci VB-ről. Mondtuk már, hogy mi a helyzet a mexikói stadionnal, hogy éppen süllyed, hogy mi a helyzet a iráni válogatott, hogy beutazhatnak-e vagy sem. Most a klímát néztük meg, mert vannak nagyon komoly időjósok, azt mondják 30-35-40 fok várható majd a foci VB ideje alatt Amerikában.
2: Katarban legalább hűtötték a stadiont.
3: Így van, itt viszont itt Mexikóban meg az Egyesült Államokban erre nem készültek fel, és azt mondták, hogy ivószüneteket kell beiktatni, és a játékosokra nézve ez valószínűleg
2: tehát elég a Mexikó is ugyanúgy rendező, tehát lesz
3: Mexikó is rendező, így van, és hát ott ugye pont beszéltünk hétközben arról, hogy a Mexikó...
2: Akkor nem is baj, nem jutottunk ki. Nekünk Mexikó az rossz emléke.
3: Mondjuk azt, hogy a direkt nem jutottunk ki, hogy óvjuk a játékosaink testi épségét. Viszont megvan, hogy kik lesznek majd a döntőben a sztár fellépők, mert hogy hát amerikai mintára nyilván ugyanúgy, mint az amerikai fociban, akkor jönnek majd a sztárok. Madonna lesz az egyik sztár fellépő, Shakira a másik, és hát neked biztos mond valamit a BTS nevű formáció, azt hiszem, hogy koreaiak.
2: Így van.
3: Koreai fiatalok, tehát hogy ők lesznek, akik majd a szünetben koncertet adnak, és a FIFA a teljes bevételt az tulajdonképpen ilyen tehetséges fiatalok gondozására ajánlja majd fel, tehát a sztárok fellépéséből. Ez csak a döntőben. Nyilván minden meccsen azért ilyen sztárokat nem lehet felvonultatni, bár Amerikában
2: szerintem simán lehet.
3: Nézőtéren tutira lesz jó és néhány sztár.
2: Három dalt el tudnánk.
3: Így van, akiket majd megtalálunk. Mindez tehát június 11-től indul, azt hiszem, a foci VB, úgyhogy nem kell most már sokat aludni.
2: Na hát akkor jó, lehet, hogy így a szünetben az lesz a, hogy hívják, hogy beszólítják a sztárokat adott esetben.
3: Ki az, aki a nézőtéren ül?
2: A nézőtéren ül, és akkor gyere már énekelj már egy.
3: Hát NBA kosárlabda meccseken rendszeresen látsz filmsztárokat, illetve zenészeket, énekeseket a nézőtéren.
2: Már azt mondják, azért Amerikában ez az európai futball azért nyilván nem annyira népszerű, mondjuk az amerikai.
3: Annak köszönhető, hogy Messi ott van, most már igen. Tehát, hogy világsztárokat igazoltak, és Miami-ban például nagyon nehéz jegyet szerezni egy rendes soccer meccsre, ahogy ők mondják, mert hogy mindenki Messit akarja látni.
2: Na, hát kérem szépen, akkor aki utazik Amerikába, az nagy valószínűséggel találkozhat, vagy láthatja Messit a világbajnokság ideje alatt, mert gondolom, hogy ő is ott.
3: Hát ha játszik az argentin válogatott.
2: Hát ha nem szerintem, akkor lehet, is ott lesz.
3: Már visszavonult egy párszor, de
2: akkor is ott lesz.
3: Biztos ott lesz, így.
2: Jó, Laci, köszönjük szépen, mindenkinek jó szurkolást, hétfőn jövünk az eredményekkel.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Lásd velünk valóra!
0: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Utazási biztosításokkal foglalkozunk most a pénzügyi percekben. A stúdióban velem szemben Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
3: A nyaralás megtervezésekor, különösen ha külföldi úti célt választunk, számos dolgot át kell gondolnunk, többek között azt is, hogy mi történik, ha valamilyen baleset, káresemény, nem várt helyzet ér minket. Az utasbiztosítás mindig annak függvényében célszerű kiválasztani, hogy mi az úti cél, milyen szabadidős tevékenységekben szeretnénk részt venni, mennyire speciálisak az utazáshoz kapcsolódó vagy az utazás alatt minket érő körülmények. Egy jó utasbiztosítás fedezi a magánorvosi ellátást, poggyászkárt, mentést, hazautaztatást is akár. Ha például búvárkodni vagy hegyet mászni tervezünk, akkor mindenképpen ellenőrizzük a választani kíván csomag tartalmát, hogy megfelelő védelmet tartalmaz-e extrém sportokra is.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen.
1: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
0: A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Gajdos László újabb államtitkárt mutatott be. Csak széles körű vita után jöhet a földtörvény módosítása. Automata kamerák figyelik az autósokat Ausztriában. Jönnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Körösi Levente lesz az élő környezetért felelős minisztérium, természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkára, ezt jelentette be Gajdos László a Sunshine Aktuál című műsorban. A tárcavezető úgy fogalmazott, céljuk, hogy a természetvédelem és az állatjólét stratégiai prioritássá váljon. A rádiónknak nyilatkozva elmondta, Körösi Levente a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere, aki korábban a biodiverzitás és a génmegőrzési főosztály vezetőjeként és nemzetközi szakértőként is dolgozott.
5: Mi 30 éve együtt dolgozunk, legalább ő a minisztériumban elkezdett, én meg az állatkert élén, és a Levente egy kiváló nemzetközi hírű szakember. Elsősorban a természetvédelemért és az állatvédelemért lesz felelős, ő államtitkárként. A Sipos Kati az ő helyettes államtitkára lesz, aki a természetvédelemért felel, lesz egy másik helyettes államtitkár, aki az erdőkért.
4: Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad módosítani a földtörvényt, erről beszélt az Agrár és Élelmiszergazdasági Miniszter Hódmezővásárhelyen. Bóna Szabolcs a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokon hangsúlyozta, a földtörvény különösen érzékeny kérdés, ezért minden változás előtt széles körű egyeztetésre van szükség. Hozzátette, kisebb változások ugyan elképzelhetőek, de csak megfelelő szakmai egyeztetés mellett. Felbontja a kormány azt a 261,7 milliárd forintos támogatási szerződést, amelyet még az előző kabinet kötött Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával. Ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A megállapodás szerint az állam 2031 végéig biztosított volna támogatást az Élvonal alapítványnak, amelyből idén április végéig már több mint 22 milliárd forintot ki is fizettek. Magyar Péter közölte, a már átutalt összeg visszafizetését is kérik. A jövő héten 5 napra Magyarországra érkezik az Európai Bizottság delegációja az uniós forrásokról szóló tárgyalások miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint céljuk, hogy május végén politikai megállapodást kössenek Ursula von der Leyennel 10 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról. A kormány ezért azonnali pénzügyi szigorításokat vezet be, a 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokat és a 100 millió forint feletti beruházásokat csak a pénzügyminiszter jóváhagyásával lehet majd elindítani. Májustól új automatizált kamerarendszer figyeli az osztrák városok behajtási tilalmait. Az intelligens rendszer emberi beavatkozás nélkül azonosítja a szabálytalanul közlekedő járműveket, köztük a magyar rendszámos autókat is. A kamerák a védett övezetek, például történelmi belvárosok, lakó övezetek bejáratánál működnek majd. A bírságok 70 eurótól indulnak, de súlyos vagy ismétlődő szabályszegés esetén akár több mint 2000 euró, vagyis közel 800 ezer forint is lehet a büntetés.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: A Magyar Nemzeti Bank hivatalos valutaközép árfolyamai alapján vegyesen alakult a forint teljesítménye a főbb devizákkal szemben. Egy euróért közel 358 forintot, egy amerikai dollárért pedig több mint 305 forintot, egy angol fontért 413 forint körüli összeget, míg egy svájci frankért csak nem 391 forintot kellett adni a bankközi piacon. A térségünkben erősen felhős, helyenként zivataros idő valószínű, többfelé várható csapadék helyenként jelentősebb mennyiség is hullhat, a szél sokfelé élénk, erős lesz. Napközben 18 és 22 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Képzeld el, az van ráírva, úgy mentettem el a fájneved, hogy UFO. Ugyanis egy ilyen nagyon erősen fénylő égi testet láttam, és a kamerával amennyire csak lehetett rázumoltam, és úgy elkezdett pulzálni. Nyilván ez a valószínűleg a fénynek, vagy a csillagnak a hatása, tehát semmi köze hozzá, de ilyen rombusz alakú volt az egész, ahogy pulzált, és baromi jól mutat a felvételen, mint hogyha egy UFO lenne, biztos, hogy nem az, mert ott volt napokig, és meg sem moccant, tehát valószínűleg valami. Egy csillagász kapásból így a fejjel sem, te idióta, hát az a Vénusz volt, vagy valamelyik.
2: Egyébként az, hogy az UFO-k létezése nagyon sok mindenre magyarázat lehetne, akár technológiában is, hogy hogyan fejlődött az elmúlt évtizedekben is a technika, technológia, meg olyan dolgok, amiről nem hallottunk, vagy olyan dolog, amit ugye manapság kezdünk el használni az elmúlt években, aztán kiderül, hogy ja, hát a hadsereg már 50 évvel ezelőtt ezt használta.
1: Állítólag ezek a földön kívüliek, ebben a sorozatban láttam, ők azért jöttek ide, hogy segítsenek nekünk, és hát bennem mindig bennem van, hogy valamelyik vércsoport, most meg nem mondom már melyik.
2: Mindig összekeverjük.
1: A negatív.
2: De ugye a feleségem is az.
1: Igen. Tehát, hogy az állatvilágban negatív. Nincs csak pozitív vércsoportú ember, és hogy a negatív az valami földön kívüli lénytől származhat, és ők azért jöttek, hogy segítsenek nekünk, és állítólag a piramisok is azért épültek, hogy az ilyen tájékozódási pont, meg ilyen.
2: Hát, hogy visszataláljanak.
1: Igen. Te az a nagyon szúrós hegyes, oda kéne menni, arra, hogy én nem akarok oda menni. Tehát ez a, mikor kiküldik a nagykövetet, és megvan az a szituáció, hogy ki van írva, hogy Londonba, New Yorkba, ki hova megy éppen, Rómába nagykövet, és Ulánbátor, senki nem akar menni Mongóliába, és akkor ilyen körbe-körbe mennek a szék körül a jelöltek, és amikor fügyszó van, akkor mindenkinek le kell ülni egy székre, és hát nyilván aki Ulánbátorba megy, az a legszomorúbb. De hát gondolom, ugyanígy vannak az UFO-k is, mennek körbe-körbe, és akkor te hova mész, erre a bolygóra, arra?
2: Ó, nem áll föl,
1: már kétszer voltam
2: 3000 éve is voltam ott, mintha tegnap lett volna. Azt írja Márk, ezt már egyébként olvastam, de mondom, megosztom veletek is. Szerintem a feleségem is az, nem büfög, nem szellent, de még csak szagot sem éreztet maga után a WC-n. És van olyan, hogy ha jól csinálok valamit, akkor nem kötözködik, nem talál ki azonnal más, hanem megdicsér, hagy pihenni, úgyhogy egész jól elvegyül.
1: Jó, még a vércsoportját nézd meg, ha negatív, akkor 100% hogy UFO.
2: Biztosan.
1: Igen,
2: biztosan.
1: Tehát ő is segíteni akar neked, csak
2: azt
1: azért
2: mondja,
1: jött.
2: Ivet, rám szokott úgy nézni a férjem, mint egy UFO, amikor olyan dolgot kérek, amit pikpak el lehet intézni, így néha elgondolkodom. Azt mondja Benny, hogy hiszek benne, minden nap találkozok olyan hülyével, aki tudti már bolygóról származik.
1: Igen, akkor ezek szerint ott van Pataki Attila, akit már el is raboltak, tehát ő is azért beszámolhatna arról, de voltak egyébként ilyen szituációk.
2: Ott más a szondáztatás jelentés állítólag.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnökének, hát úgy mondjuk ilyen lakáskultúra magazinja. A Social-ön lakáskultúra magazinja, ahol bemutatta egyébként azokat az épületeket, ahol az előző kormány és annak vezetői dolgoztak, illetve úgy csináltak, mintha dolgoznának, vagy dolgoztattak, vagy valamit át, hogy a minisztériumok épületét, vagy minisztérium, több minisztérium épületét, valamint a Karmelitát is bemutatta. Mondom, az irat megsemmisítők azokat most már ki kellett találni, vagy ki lehetett volna találni, hogy ezeket a bútorba beépített irat megsemmisítőket, nem?
2: Mekkora
1: tehát,
2: ötlet.
1: Hogy olyan fiók, amiben beteszel az iratokat, az összest, és akkor betolod, és akkor az nem másik oldalon már ki is jön. Tehát a beépített irat megsemmisítő. De ennyi ez nem volt. Látod, még az utolsó pillanattal látszott, hogy ezek az utolsó pillanatban kerültek be a rendszerbe, mert hogy egyébként beépítve lettek volna biztos a bútorzatba, meg a technikába, nem?
2: Most ezen elgondolkodtam, hogy ez milyen jól kivitelezhető.
1: Teljesen jó. Betold a fiókot, ez az a fiók. És utána mondanál, várjál, rossz fiókba tetted. Az egy fontos nemzetközi irat volt. Hoppá, rossz fiókba, mert na, mindegy.
2: Az az álommeló, amit szeretsz csinálni, de lehet, hogy nem fizet jól, vagy az, ami jól fizet, tehát van pénzed, de gyűlölöd.
1: Hát
2: tehát,
1: igen.
2: Hogy biztonságot ad.
1: Hát azért ülök még itt, látod. Nincs pénzem, de szeretem csinálni. Tehát ez ennyi. Ennyi
2: igen,
1: a történet.
2: Igen,
1: és
2: hát
1: lehet már más kell csinálnom, az, hogy pénzt is keresek. Ledolgoztam az egész életemet, és még soha nem jutottam el, akár csak 3 napra is wellnessezni se. Így picit beköltöznék, kicsit kikapcsolódni. Szép napot kívánok mindenkinek. Na, tehát, hogy már ugye ezt is mondtuk, hogy mire használnák a...
3: Uh-huh.
1: Tehát
3: van, én sem voltam még wellnessezni, soha.
1: Nem mondod.
3: Komolyan, soha.
1: De hát azért voltál már nyaralni, meg
3: nyaralni kéne, voltam, de wellnessezni soha, és nem is nagyon.
1: Hát miért nem voltál még olyan szállodában, ahol van mondjuk medence, meg ilyenek?
3: Tehát az voltam, ahol voltam medencében, de hát az nyilván nyáron kimentem. Volt olyan egyébként...
1: Gaci, biztos, hogy így van ez, vagy csak be akarsz költözni a Karmelitába?
3: Én őszinte leszek, még soha nem próbáltam ki, hogy milyen az, hogy 3 napig nem csinálsz semmit, hanem csak fekszel, meg masszázs, meg
1: szauna,
3: meg
1: ilyesmi. Amúgy nem olyan szardolok, hogy mondom neked.
3: Én minden reggel egy álommelóba vagyok.
1: Na, én is ezt elkezdtük, hogy ez tök jó.
3: És Verával majd elmegyünk wellnessezni. Hozzáteszem egyébként a nyaraláshoz, hogy...
1: Laci, minden főnökének üzenem, akár ingyen is csinálnám, hogy hagyjátok ezt.
3: Így is ingyen csinálom, hova akarsz már? Végén még fizetek.
2: Szerintem én a szöges ellentétetek vagyok.
3: Te meg fekszel a napra.
2: Én szétélem azt, hogy fekszem, érzem, ahogy ég a testem, és már lángol.
1: Ég a testem.
2: És szó szerint úgy kell berángatni a napról, mert már azt
1: csorog a víz,
2: nekem,
1: minden a fejeden, nem?
2: Nem, azért annyira nem, tehát lehűtöm néha magam. De hogy igazából, igen, tehát jártam úgy, hogy Horvátországban konkrétan egyébként pesgett a bőröm már, mert vettem ilyen speckú, ilyen kókuszolajos napbarnitot, hogy én feketén jövök
1: haza. Már azt hitték, hogy grillezni is lehet rajta.
2: Konkrétan
1: már
2: egyébként
1: úgy
2: egy kört megsült volna rajtam. Tehát már olyan forró voltam, és csak ennyit hallgattam, hogy gyere már az árnyékba, nem megyek, nekem még itt jó. Utána azért rákverős
3: akkor
2: voltam.
3: Akkor az étlapon, hogyha ezt látom, hogy maránsült tökörtojás reggelire.
2: Az a testem.
1: Az ilyen gurmé. Ezeket te találtad ma?
2: Igen, mara. Igen. Mara. Igen. Még mindig összegyűjtöttem szürreális melókat. Tehát, hogy szállodák és matracégek, vagy kutatók fizetnek azért, hogy aludj, teszteld az ágyakat, és figyelik az alvásodat.
3: Uh-huh.
2: Elmennétek? Elhát.
3: El.
1: Hát, amúgy
3: mondjuk
1: el,
3: de arra is ráunnál,
2: jó, de vinnéd ezt is
3: maga párnál. Felkelsz otthon, elhagyod a otthonodat, odod a párnál, nagyon nehéz napom lesz. Egyesen 8 órát kell aludnom az egyik szállodában, én most nem bírok visszaaludni. Majd hazamész és folytatod tovább.
1: Vagy hazamegy és nem alszol.
3: Igen, tehát azért az úgy...
1: Próbálsz fennmaradni.
3: Az úgy kemény.
2: Jó, de lehet kutyakaját is kóstolni.
1: Ne.
2: Ti kóstoltatok már egy egyébként száraz tápot?
1: Nem.
3: Állítólag az ilyen fullos prémium az...
1: Mert te fog kóstoltál, mi?
2: Igen.
1: De.
3: Majd elmondom adáson kívül, miből készül, jó? Nem fogod megkóstolni.
2: De már túl vagyok
1: száraz, rajta. Figyelj, száraz kajánál, és akkor adod neki a száraz kaját, és akkor van, amikor így ott hagyja, meg kidobja oldalra.
3: Nagymár pozorolj, hadd csak ugye!
1: Nem, és picsúr, akkor úgy csinálom. Add ide
3: a tálodat, megeszem én!
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: még megismer.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
4: És ez még csak a bemelegítés.
3: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény.
5: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555-öt.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 555 taxi és Uber Taxi.
7: Elegáns, nagyméretű lapok, letisztult dizájn, 3 kifinomult szürke árnyalatban. Kombinálja szabadon a szemmel rokasztinatúra lapokat, és teremtsen egyedi hangulatot teraszán vagy kertjében. Az asztinatúra teraszlapokat megtalálja a GSV tüzép kínálatában. További információért látogasson el weboldalunkra www.gsv.hu.
8: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
9: www.leukemiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
1: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
10: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó út a csúcsozás, balesetmentes közlekedés. Hétvégén nagy a forgalom. Elsősorban Hajdúbosszó belterületén, de nagy forgalom Debrecenbe is kivezető útszakaszain, főútvonalain, elsősorban a 4-es számú főútvonalon. Sűrű forgalom az M3-as autópályán. És nagyobb menetidővel kell számolni, ilyenkor a főváros fele, elsősorban szombat és vasárnap délután. Nagyon sok útépítési, útfelújítási munkaterület van, ahol ilyenkor is érvényben vannak a kihelyezett közúti kereszttáblák, terelőtáblák, de elsősorban vegyék figyelembe a sebességkorlátozásokat, és ennek megfelelően közlekedjenek. Több olyan baleset is történt a hétvégén, amikor kerékpáros, sőt rolleros sérült meg, és több esetben intézkedtek, illetve helyszíneltek a rendőrök. Köszönöm az önök figyelmét, további kellemes hétvégét, balesetmentes közlekedést a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Kordonbontással kezdte sajtótájékoztatóját a Karmelitánál a miniszterelnök. Felmerült az előrehozott önkormányzati választások kiírása is. Újabb változás a szépkártyáknál. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Kordonbontással kezdte sajtótájékoztatóját a Karmelitánál Magyar Péter miniszterelnök, aki Pósvai Gábor belügyminiszterrel és Vitézi Dávid szakminiszterrel közösen távolította el az épületet övező zárat. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy míg az előző kormányzat szinte minden közszolgáltatást érintő fejlesztést leállított, a Várnegyed beruházásaira válságok idején is jutott forrás. A miniszter szerint az eddig elköltött vagy lekötött összeg megközelíti az 1000 milliárd forintot. A budavári palota szerkezetét kész állapotának befejezése pedig további 500 milliárdos költséget jelenthet az új kabinetnek. Magyar Péter emlékeztetett, a Karmelita sosem volt hagyományos kormányzati központ, a miniszterelnöki hivatal történelmi helye a Sándor palotában van. Az új vezetés felülvizsgálja a várral kapcsolatos beruházások visszásságait és a jövőbeni fejlesztési irányokat. A választókerületi források biztonságos felhasználása érdekében radikális változtatásokat mérlegelnek a Tisza párt képviselői a 444 információi szerint. A politikusok tartanak a korábbi függelmi viszonyok közt maradt polgármesterek visszaéléseitől, ezért felmerült az előrehozott önkormányzati választások kiírása is. Emellett javaslatként elhangzott a fideszes többségű megyei közgyűlések forrásainak megvonása, vagy ezen intézmények teljes megszüntetése a rendszer szintű korrupció felszámolása érdekében. Május 31-ig célszerű felhasználni a szép kártyákra 2024-ben utalt összegeket, mivel a veszélyhelyzeti szabályok kivezetésével visszatér a korábbi határidőrendszer. Míg az elmúlt években március 20-án és szeptember 20-án vonták le a fel nem használt egyenlegek utáni díjat, a jövőben újra a május végi dátumra kell figyelniük a munkavállalóknak. Amennyiben a kártya birtokosa juttatás évét követő második naptári év május 31-ig nem költi el a régebbi feltöltést, a szolgáltató havi levonással csökkentheti a kártyán lévő összeget. Fata László juttatási szakértő emlékeztetett, hogy 2026-ban a 2024-es évben kapott juttatások sorsáról kell időben dönteni a veszteségek elkerülése érdekében. Különleges bérletekkel és limitált emléktárgyakkal ünnepli a debreceni fürdő kultúra 200 éves jubileumát az Aquaticum, ahol egy 200 napos programsorozat keretében fedezhetik fel a vendégek a fürdőzés sokszínűségét. Az exkluzív, mindössze 200 darabos Grand Spa 1826 bérlet mellett elérhetővé vált a 10 alkalmas feredő bérlet is, amely november 16-áig biztosít átjárást a termálfürdő, az élményfürdő és a szauna világ között. A jubileumi időszakot 200 perces masszázs utalványok, valamint egyedi grafikával ellátott nosztalgikus képes lapok és gyűjthető használati tárgyak teszik teljessé. A limitált konstrukcióról és az ünnepi eseményekről az Aquaticum online felületein tájékozódhatnak az érdeklődők.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: De Debrecen térségében borongós csapadékos időre kell készülni szombaton egy mediterrán ciklon hatására. A kiadós eső mellett zivatarok is érkezhetnek környezetükben hirtelen megerősödő viharos széllökésekkel. A térségben a déli szél lesz az uralkodó, a hőmérők pedig napközben 24 fokig kúszhatnak fel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Fantasztikus hétvégére ébredtünk, remélem, hogy így érzed magad, hogyha nem, akkor segítek, mit szólsz hozzá. Sok-sok mindennel készültem, 14 óráig itt leszek veled, addig se felejtsd az elérhetőségünket 0-23-16-3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Épp a 2022-es dollár szólt, ez volt a Sweet Spike, itt a Sunshine on Tiesto követi minnyet az iPolo Reverse-en, egy jó kis újra gondolás, de a kettő között rendezkedünk. Mennyire vagy rendszerető, főleg mondjuk a szekrényedben, rend a fejben, ugye rend a lelke mindennek szokták mondani, hát a rendezett otthon nem csak esztétikai kérdés, hanem a mindennapi közérzetünkre is komoly hatással van. Egy zsúfolt, átláthatatlan szekrény könnyen okozhat feszültséget, döntési nehézséget és felesleges idővesztességet reggelente. A gardrób berendezés azonban nem kell, hogy bonyolult vagy drága folyamat legyen, néhány tudatos lépéssel hosszú távon is fenntartható rendszert alakíthatunk ki. A szakértők szerint a siker kulcsa nem a tökéletességre törekvés, hanem az átláthatóság és a következetességé. Az első és talán legfontosabb lépés a szelektálás. Érdemes minden ruhadarabot, cipőket, kabátokat, kiegészítőket is beleértve egy helyre tenni és kívülről szemlélve, átgondolva, valóban szükség van-e rájuk. Sokszor ragaszkodunk olyan darabokhoz, amelyeket ritkán vagy egyáltalán nem viselünk. Ilyenkor segíthet egy egyszerű kérdés, viseltük-e az adott ruhát az elmúlt hónapokban, és el tudjuk-e képzelni többféle szedben is. A tudatos válogatás során érdemes három kategóriát létrehozni, amit megtartunk, amit elajándékozunk, vagy továbbadunk, és amit már nem lehet használni, ezért inkább megválunk tőle. Ez a lépés sokszor nehéz, de hosszú távon felszabadító hatású, hiszen csak azok a ruhák maradnak, amelyek valóban illenek az életmódunkhoz és a stílusunkhoz. Ha megtörtént a válogatás, jöhet a rendszerezés, itt az a cél, hogy minden könnyen megtalálható és logikusan elhelyezett legyen.
1: I am Tiesto and listening to Sunshine Radio.
2: Sunshine FM. Csak jó zene.
3: Csak jó zene.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Nem győzöm hangsúlyozni mindig, hogy az időjárást is figyelembe kell venni az utakon, mert bizony most is van oldalszél, és vannak vízátfolyások is, úgyhogy csúszós útszakaszokkal is találkoztatunk. Ráadásul a folytatásban esőre is készülni kell egyrészt, másrészt a piacok és a bevásárló központok környékén már most azért érződik a forgalom, úgyhogy legyünk résen jó utat, baleset és csekkmentes közlekedés.

Ez a Sunshine FM. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 55 55.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Hétfőn kerül az országgyűlés elé az aszbeszt szennyezés ügye. Rendkívül súlyos kijelentéseket tett Magyar Bálint, korábbi oktatási miniszter. 100 milliókba kerülő szépséghiba Debrecen belvárosában. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Történelmi fordulópont lehet a 2026-os év a kínai-amerikai kapcsolatokban, amely új fejezetet nyithat a két óriás hatalom együttműködésében. Xi Jinping és Donald Trump Pekingben tárgyalt, amely az amerikai elnök első hivatalos kínai látogatása 2017 óta. Marco Rubio amerikai külügyminiszter tájékoztatása szerint a felek egyetértettek a Hormuzi szoros szabad hajózhatóságának biztosításában és az iráni atomprogram megállításának szükségességében. Az amerikai diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy Washington elvárja más országok csatlakozását is a stratégiai fontosságú hajózási útvonal védelméhez. Az elnöki találkozó központi célja a globális stabilitás megőrzése és a gazdasági feszültségek enyhítése. Hétfőn kerül az országgyűlés elé az aszbeszt szennyezés ügye, miután már 300 helyszínen mutatták ki a rákkeltő anyag jelenlétét Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen közölte, hogy három megye, köztük Sopron és Kőszeg is érintett az osztrák bányákból származó szennyezett kőzúzalék miatt. A tárca vezető azonnali helyzetfelmérést és a felelősök felelősségre vonását ígérte, hangsúlyozva, hogy a kormány megfontolja a kőzúzalék behozatalának teljes leállítását Ausztriából, bár Szombathelyen már alkalmaznak egy módszert a por levegőbe jutásának megakadályozására. A végleges megoldáshoz és a kármentesítéshez az összes érintett terület pontos feltérképezése szükséges. Rendkívül súlyos kijelentéseket tett Magyar Bálint a Népszavának adott interjúban, ahol a Fidesz rendszerét egyértelműen bűnszervezetnek és maffia államnak minősítette. A korábbi oktatási miniszter szerint az április 12-i választás a harmadik rendszerváltás Magyarország történetében, amely során az ország az önkényuralomból tér vissza a liberális demokráciába. Magyar kifejtette, hogy a bukott rendszer nem csak a legfelső vezetés szintjén, hanem a középkáderek szintjén is tele van köztörvényes bűnözők, akiket eddig a kölcsönös zsarolhatóság és a hatalmi érdekek tartottak össze. Véleménye szerint a 2010 után kiépült struktúra a politikai védelem megszűnésével összeomolhat, mivel a bűncselekmények elkövetőit már nem védi a pártállami gépezet. 890 millió forintért hirdetik a Miklós utcai Apolló parkolóházat, amely több mint 15 éve üresen áll. Az 501 férőhelyes épület sorsát a 2008-as válság pecsételte meg, és bár szerkezetileg kész van, a használatba vételi engedélyhez még jelentős gépészeti és biztonságtechnikai beruházásokra lenne szükség. Pap László polgármester tájékoztatása szerint a debreceni vagyonkezelőt továbbra is érdekli az ingatlan, de a tulajdonos által kért eladás jár és a korábbi bérleti díj ajánlatok messze esnek a város számára reális és kifizetődő szintől. Az Indotex Group 2025 októbere óta keresi az új gazdáját a gokart pályaként is megismert létesítménynek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében borongós csapadékos időre kell készülni szombaton egy mediterrán ciklon hatására. A kiadós eső mellett zivatarok is érkezhetnek környezetükben hirtelen megerősödő viharos széllökésekkel. A térségben a déli szél lesz az uralkodó, a hőmérők pedig napközben 24 fokig kúszhatnak fel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia. 3, 2, 1, go!
3: Itt vagyok, hogy ígértem, Egysíron is egy tökéletes pillanatot keresve jön a kamerával 2025-ből itt a Sunshine-on. Közben a Ghost túra is kinyit, virtuálisan főzünk hozzá május ízeit.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel.

Azt mondom, hogy gasztrotúra, akkor szerintem már tudod, hogy mit akarok mondani, de azért csúgok, főzünk, vagy legalábbis előkészülünk, hogy mire is. Hát először is májust írunk, ilyenkor tudod, én mindig összeszedem azokat az aktuális dolgokat, amit mindenképpen el kell készítened. Hát van 31 étel, amit összeszedtek, és nem én csak igazából ilyenkor beutazom ezt a világot, és elhozom a legjobbakat neked. Hát például képzeld el, hogy nagyon menő ilyenkor a zöldfűszeres borjúborda spárgarizottóval. Imádjuk az articsókás aszalt paradicsomos pesztót, vagy ha iszett, hanem a zöld borsó pesztó, és nagyon menő, akár csak a villámgyors eperhab, mint desszert. A mézes mustáros ticsóka főzelék és a kedvencek között van akár csak a lioni lapocka, valamint a levez zöldség fasírt. Az ázsiai karalábé leves csirkével szintén nagyon menő, akár csak a koreai kimcsi káposzta saláta. És ha iszett, hanem a rukkolás lencse saláta feta sajttal az egyik legmenőbb, méghozzá majdnem dobogós lett, de még nem sikerült elérnie. Hát nagyon egyszerű egyébként az elkészítése, rukkola, lencse, feta sajt, babérlevél, petrezselyem, vöröshagyma, napraforgó, olaj, olívaolaj, só ízlés szerint és bors ízlés szerint. Tehát mindössze erre van szükség, ahhoz, hogy összeálljon ez a különleges saláta. Szóval, hogyha időt engedi, és lehetőséged is, én azt gondolom, mindenképpen érdemes elkészítened. Egyébként a lencsét egy éjszakára vízbe kell áztatni, ezt el ne felejtsd, a hagymát apróra vágni, elkészíteni aztán a lencsét, ehhez a hagymát üvegesre párolni az olajon, majd hozzáadni a lencsét és felönteni vízzel. Amíg a lencse fő, egy tálban összeforgatjuk a rukkolát, olívaolajjal fokozatosan adjuk hozzá, mert lehet, hogy a fenti mennyiség sok lesz. Amikor a lencse megfőtt, lecsöpögtetjük és összekeverjük a salátával, végül rámozsoljuk a feta sajtot. Mindössze, ha hiszed, ha nem, a főzéssel együtt fél óra, úgyhogy érdemes.

érkezünk a folytatásban is, ahogy ígértem, nagyon-nagyon sok étel különlegességet ajánlhatok, ilyenkor májusban is meg is teszem. Például, amit ne hagyj ki, az a sült céklás rizottó rúkolával és kecske sajttal. Nem csak, hogy jól néz ki, de nagyon-nagyon finom is. Aztán a karalábi leves karalábi gombóccal szintén a zöld borsó pesztós bevatta is kitűnő megoldás lehet. Na most, hogy mi ez tulajdonképpen, mert én sem tudtam, így ránézéssel csak sejtettem. Éppen ezért el is árulom, hogy nyilván zöldborsóra egyértelműen szükség van, mandulapehely, parmezán sajt, olívaolaj, fokhagyma, citromlé, bazsalikom, sóbors, ízlés szerint valamint tészta. Főzzük pohárra a borsót, ez kb. 8 perc, majd öblítsük le hideg vízzel, pár szemet tegyünk félre a tálaláshoz. A borsót szórjuk késes aprítóba, a többi hozzávalóval együtt, és keverjük, krémesre szükség szerint ízesítsük. A tésztát enyhén sós vízben főzzük olyan al dente-re, a pesztóval forgassuk össze a tésztát, szórjuk meg jócskán a parmezánnal, és dobjunk hozzá pár szem borsót. Mindössze 15 perc és készen is van, úgyhogy hajrá! Én ehhez mindenképpen jó munkát kívánok, de ha nem hoztalak mondjuk úgy lázba ezzel az étellel, akkor még mindig választhatod például a retek levél krémlevest, vagy a rebarbarás piknik sütét. A cézár salátáról nem beszélve, vagy ami még ilyenkor nagyon menő, a török lapos kenyér. Vagy a burgonya saláta és a brokkoli sertés karaj dübari módra, és imádjuk ilyenkor tulajdonképpen az összes olyan dolgot, amihez eper szükséget adik, úgyhogy én igazából jó munkát és jó étvágyat kívánok hozzá.

Taylor Swift dala szólt itt az óra zárásában, Ariana Grande előtt szigorúan, a No Tears Left to Cry-jal érkezik még 2018-ból, aki egyébként csinosabb, mint valaha, bár a frizurája az folyton változik, most éppen ilyen rövid, de ki tudja, hogy meddig. Minden esetre azt tudom, hogy 10 óra után folytatjuk, a Swift House Mafiával kezdünk majd.

0: up, picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. A Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirázs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
2: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
3: www.leukémiasgyermekekért.hu Köszönjük!
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu
6: Sunshine FM

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Vége a folyamatos állami mentőöveknek, az öngondoskodásé a jövő az agráriumban. Egyeztetésre hívta Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert 11 szüléssel foglalkozó civil szervezet. Időben kell lépnie a vállalkozásoknak, ha tapasztalt diákmunkásokat szeretnének találni. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vége a folyamatos állami mentőöveknek, és az öngondoskodásé a jövő az agráriumban, jelentette ki Bóna Szabolcs, új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter első hivatalos interjújában. A tárcavezető célja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara teljes politika mentesítése, az élelmiszeripar versenyképességének növelése és egy adatvezérelt tudásalapú mezőgazdaság kialakítása. Bóna hangsúlyozta, hogy a gazdáknak alkalmazkodniuk kell a klímaváltozáshoz, ami akár a művelési ágak megváltozását is megkövetelheti a veszteséges területeken. A miniszter kiemelt feladatnak nevezte még a generációváltás felgyorsítását, a fiatal gazdák földhöz jutásának támogatását, valamint az import hamisítványokkal szembeni fellépést a hazai méz védelmében. Személyes egyeztetésre hívta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter 11 szüléssel foglalkozó civil szervezet, köztük a Más Állapotot a Szülészetben és az Emma Egyesület. A szervezetek célja, hogy a női és anyai szempontok már a stratégiaalkotás első lépésétől megjelenjenek az ellátórendszerben, és a szakmai párbeszéd ne korlátozódjon csupán a kamarákra és a szakmai kollégiumokra. A téma aktualitását adja a szabad szülészorvos választás kérdése, amelyről a miniszter korábban úgy nyilatkozott, hogy társadalmi vitát nyitnak, és a döntést az érintett érdekvédelmi csoportok bevonásával hozzák meg. A 2021-ben kivezetett gyakorlat visszaállítása kapcsán a Magyar Orvosi Kamara ugyanakkor jelezte, hogy a szabad orvosválasztás önmagában csak tüneti kezelést jelentene a rendszer problémáira. Legkésőbb egy hónappal a nyári szezon előtt el kell kezdeniük a cégeknek a toborzást, ha tapasztalt diákmunkásokat szeretnének találni, figyelmeztet a Műisz Iskola Szövetkezet. Cimmel Csaba üzletág vezető szerint a hallgatók ma már tudatosabban választanak, miközben az oktatási rendszer változásai miatt kevesebb idejük marad a munkavállalásra. A legnagyobb verseny a pénzügyi, gazdasági és informatikai területeken alakult ki, míg a fizikai munkák iránti érdeklődés érezhetően csökkent. A szakértő kiemelte, a jól felépített gyakornoki programok ma már nem csak a nyári pótlást, hanem a vállalatok hosszú távú utánpótlását is hatékonyan erősítik. Lezárult a szavazás a Vármegye kedvenc testnevelőiről, ahol Hajdúbiharban egyeki, hajdúszováti és debreceni pedagógusok vihették el az elismeréseket. A Magyar Diáksport Szövetség által meghirdetett KNTH mozdulj az év kedvenc tesi tanára versenyen három kategóriában hirdettek győztest a voksok alapján. A 35 év alatti tanárok között Márkus Peónia, az egyeki Szent János Katolikus Iskola oktatója végzett az élen, a 200 fő alatti iskolák mezőnyében Varga Tamás, a hajdú Szováti Diószegi Lajos Általános Iskola testnevelője győzött, míg a nagyobb intézmények kategóriájában Harcsa Csaba, a debreceni Kossuth Gyakorló Gimnázium pedagógusa kapta a legtöbb szavazatot.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében borongós, csapadékos időre kell készülni szombaton egy mediterrán ciklon hatására. A kiadós eső mellett zivatarok is érkezhetnek, környezetükben hirtelen megerősödő viharos széllökésekkel. A térségben a déli szél lesz az uralkodó, a hőmérők pedig napközben 24 fokig kúszhatnak fel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: go! Megjött a Sweet House Mafia, hogy én is, amit ígérhettek, hogy ebben az órában utána nézek, hogy vajon napszemüveg, ne adj Isten, gumicsizmára van szükség lassan már, vagy esetleg már a fényvédőket is elővehetjük, szóval időjárás minden mennyiségben a hosszú hétvégére készülve és a témánkat is hozom. Addig is a Sweet House Mafia és a Vészalong nyitja az óránkat.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

Ezen dal 2022-ből Geszti Peti Lotfi Beggy módra szólt itt a Sunshine-on. Hát kérem szépen, először is rengeteg mondani valón van, ami az időjárást illeti. Készülünk a hosszú hétvégére lélekben már biztosan, legalábbis én így vagyok vele. Sajnos az áporok, zivatarok még velünk lesznek, de képzeld el, hogy pont a hétvégére mintha csak elvágnák, legalábbis én most az előrejelzések alapján látom ezt, hogy pénteken már azért enyhülni fog az esős idő, viszont szombaton már szikrezzon napsütés, akár csak vasárnap és hétfőn, és kedden újra kezdődik az esőzés, ami tudod májusban tökéletes, hiszen májusi eső aranyat ér. Mindemellett újra erősödik a pollen terhelés, viszont front nem lesz felettünk. A maximumok egyébként tök jól alakulnak majd 23-25 fok között.

a rendezkedéssel kapcsolatosan, hiszen egy kicsivel korábban már elkezdtem a rendrakásról beszélni, és gondoltam, hogy folytassuk, görgessük ezt tovább, mert szerintem ez elég aktuális ez a téma. Arról van szó, hogy bizony rend a lelke mindennek, és ez legyen akár egy ruhás szekrény, hidd el, hogy nagyon-nagyon sokat segíthet azt, hogyha nem hagyod, hogy a fejed tetején is ruha legyen, vagy elszabaduljon a pokol, és mondjuk mikor évszakváltás van, akkor nem találsz semmit, vagy éppen már annyira tönkrement a zsúfoltság miatt, hogy használhatatlan. Tehát mindenképpen tudatosan válogassunk. Hát próbálok itt segíteni, ugye vannak emberek, akik kimondottan ezzel foglalkoznak, az ő tanácsaikat hozom. Szerintük érdemes kategóriák szerint csoportosítani a ruhákat, például pólók, nadrágok, pulóverek, így reggelente sokkal gyorsabban összeállítható egy outfit. Sokan esküsznek arra is, hogy a színek szerinti elrendezés segít még átláthatóbbá tenni a szekrényt, és vizuálisan is nyugalmat teremt. Fontos szempont az is, hogy a gyakran használt darabok könnyen elérhető helyre kerüljenek, a ritkában hordott szezonális ruhák mehetnek magasabb polcokra vagy tároló dobozokba. Ezzel nem csak helyet spórolunk, hanem a mindennapi használat is sokkal kényelmesebbé válik. A harmadik lépés pedig a gyakorlati elrendezés finom hangolása, a gyűrődő ruhák, például blúzok, ingek, válfán kapjanak helyet, míg a vastagabb kötött darabok jobban megőrzik formájukat összehajtva tárolva. A megfelelő válfák használata szintén sokat számít, hiszen a vékonyabb, egységes darabok nem csak helyet spórolnak, hanem esztétikusabb összképet is adnak. A kisebb szekrények esetében különösen fontos a kreatív térkihasználás, a függőleges tárolás, az ajtóralkoztató rendszerezők, vagy a plusz polcok mind segíthetnek abban, hogy minden ruhadarabnak meg legyen a helye. A cél az, hogy ne csak elférjenek a ruhák, hanem könnyen használható rendszerbe rendeződjenek. A szezonális átgondolás is kulcsfontosságú, amit éppen nem hordunk, az érdemes elpakolni, így több hely marad a mindennapi daraboknak, és a szekrény is levegősebb, átláthatóbb lesz. A rendezett gardrób nem csupán esztétikai élmény, csökkenti a reggeli stresszt, segít gyorsabban dönteni, és akár abban is támogat, hogy tudatosabban vásároljunk a jövőben. Ha csak azok a ruhák maradnak a szekrényben, amelyeket valóban szeretünk és hordunk, a mindennapi öltözködés is egyszerűbb és élvezetesebbé válik. A jól szervezett szekrény végső soron nem a ruhákról szól, hanem arról, hogy könnyebbé és átláthatóbbá teszi a mindennapokat. Hát ezt csak támogatni tudom, úgyhogy hajrá, vissza a szekrényhez és rendezzünk. Szóval, ha van véleményed, én kíváncsi vagyok rá, 0623 16 3000, a folytatás most Horváth Tamás, és itt lesz Tron, sőt,

Jó rendet raktunk a szekrényben, biztosan legalábbis így képzeletben virtuálisan, de várom még a véleményedet, hogy te mennyire vagy egyébként rendmániás, illetve apropó, ilyenkor ebben az időszakban a lomtalanítás is elkezdődik, szóval lehet, hogy arra is érdemes egy kicsit már most gondolni, szelektálni, hogy akkor, hogyha eljön az a pillanat, amikor kírják a lomtalanítást, vagy már tudod is, akkor szépen össze tudod már addigra szedni. Na nem akarok itt annyira belemenni, rád bízom 06-30-3000, ami tuti, hogy még a Purple Disco Machine ebben az órában egy jó kis dallal, a Wonderful Life-val itt lesz, aztán 11 óra után folytatjuk, a Black Eyed Peas-szel kezdünk majd.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
4: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
5: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Hűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
6: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Építkezel vagy felújítasz? Kölcsönözhető gépekre, tanácsadásra, magas minőségre és széles termékkínálatra van szükséged? Válaszd a Gulyás tüzépet, ahol minden egy helyen elérhető. Debrecen, Vámospércsi út 37.
2: Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Feszült hangulatban zajlott az átadás-átvétel. 220 millió forintot költött el Johnny Depp számlájáról egy Budapesten élő jordán férfi. Ingyen, tisztán szakmai alapon segíti az egészségügyi miniszter munkáját Karikó Katalin. 400 ezerért kelt el Tárkányi Zsolt plakátja. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szégyeljék magukat, amiért ilyen állapotban adják át az országot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Fidesz korábbi kormánytagjaival tartott átadás-átvételen, amelyről pénteken tett közzé videót a közösségi oldalán. A feszült hangulatú találkozón Pintér Sándor távozó belügyminiszter vizsgálatot kért maga ellen, hangsúlyozva, hogy 16 éves munkája során semmiért nem kell szégyenkeznie. Magyar Péter éles kritikával illette Rogán Antalt is, akitől a végkielégítések jótékony célú felajánlása kapcsán kért garanciát, míg Szalai Bodrovnicki Kristófnál egy 1300 milliárd forintos digitalizációs szerződés társadalmi egyeztetésének hiányát kifogásolta. Az új miniszterelnök egyértelművé tette, kormánya alapos elszámoltatásra készül az előző vezetés ügyeivel kapcsolatban. Ingyenes, tisztán szakmai alapú tanácsadóként segíti Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter munkáját Karikó Katalin, a Nobel-díjas biokémikus. A kutató azzal a feltétellel vállalta a feladatot, hogy kizárólag tudására és nem a hírnevére tartanak igényt, miközben elkeserítőnek nevezte a hazai ellátórendszer állapotát. Karikó hangsúlyozta, hogy az egészségügy megmentéséhez elengedhetetlen a megelőzés kultúrájának és az egyéni felelősségvállalásnak az erősítése. A szakember reagált a személyét érő radikális támadásokra is, tisztázva, hogy bár a felfedezései alapozták meg az mRNA-s vakcinák létrehozását, magát az oltóanyagot nem ő fejlesztette ki. Félmillió forintot adományozott Tárkányi Zsolt, a Tiszapárt debreceni képviselője a Mazsi Hisz Szeretet Kórháznak. Az összeg egy korábbi kampány plakát árveréséből folyt be, amelyen a politikus egy 2006-os fotón látható. A plakátért Scheller Richard vállalkozó 400 ezer forintot ajánlott, amit a képviselő saját hozzájárulásával egészített ki. Az adományból az intézmény olyan pszichológiai teszteket vásárol, amelyekkel a magatehetetlen betegek állapot felmérése és az ellátása válik pontos. Gyorsabbá és gyorsabbá. Közép-Európa egyetlen zsidó kórházában jelenleg több száz beteg mellett 23 holokauszt túlélőt is ápolnak. Két éven át csak nem 220 millió forintot költött el Johnny Depp hitelkártyájáról egy Budapesten élő jordán férfi, akit a napokban fogtak el az angyalföldi rendőrök. A 27 éves gyanúsított 2024. januárja óta több mint 300 alkalommal használta fel jogtalanul a világhírű színész adatait online vásárlásokhoz és luxusszállások foglalásához. A Nemzeti Nyomozó Iroda digitális nyomok alapján azonosította az elkövetőt, akinek a lakásában a bűncselekményhez használt eszközök mellett kábítószergyanús anyagot is találtak. A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását, a hatóságok pedig jelenleg azt vizsgálják, hogyan kerültek a Sztár banki adatai a gyanúsítotthoz a színész budapesti tartózkodásai idején.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében borongós csapadékos időre kell készülni szombaton egy mediterrán ciklon hatására. A kiadós eső mellett zivatarok is érkezhetnek környezetükben hirtelen megerősödő viharos széllökésekkel. A térségben a déli szél lesz az uralkodó, a hőmérők pedig napközben 24 fokig kúszhatnak fel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: és forgásban, hogyha éppen a konyhában vagy, vagy úton vagy, árubeszerzésben vagy dolgozol, teljesen mindegy, a lényeg, hogy itt vagy, és hallgatod a Sun City-t. A Black Eyed Peas 2005-ös dalával kezdünk már is, aztán jussanak a csillagok, és még mindig rendet rakunk, legalábbis ez a mai témánk. 0-23-16-3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Bizony bizonyosultak a csillagok május 16-ára szombatra is. Kedves Kós, a lelkeden hatalmas átalakulási folyamatok zajlanak. Szeretnél végre rendet teremteni az érzéseidben. Mik a otthoni munkahelyérzelmi problémáid miatt feszült ideges lehetsz? Beszélned kellene valakivel. Ikrek, ma számíts előre nem látható helyzetekre és akadályokra, légy óvatos. Rák, légy te is óvatos, a munkahelyi légkör és az otthoni hangulat nem éppen a legfényesebb. Orosznál ma olyan lehetőséged adódhat, amivel megvalósíthatod egy régi dédelgetett álmodat. Szűz, dühös vagy magadra, mert úgy érzed, nem álltál ki a saját érdekeidért. Mérleg, egy munkatársaddal megváltozhat most a kapcsolatod minősége. Skorpió, nem másokat okolj a kudarcaidért és a tehetetlenségedért. Nyilas, váratlan és meglepő dolgok történhetnek ma veled, amelyek nem biztos, hogy kellemesek lesznek. Bak, olyan dolgok miatt gyötröd magad, amelyeken nem tudsz változtatni. Vízöntő, vannak emberek, akik időről időre felbukkannak, majd eltűnnek az életedből, óvakodj a légvárak építésétől. És persze, hogy a halaknak is van tanács, ideje szembenézni a realitásokkal, talán nem lesz kellemes szembesülni a valósággal, de végre elindulhatsz a gyógyulás útján.
0: Sunshine FM

0: mai témánk a rendrakás itt a Sunshine-on, a Sun City-ben, Marshmallow Kelly után, Calvin Harris előtt. Igazából szoktam volt mondani, hogy rend a lelke mindennek. Én legalábbis ezt vallom, de úgy látom, hogy ti is. Többen azt írtátok, ha már gyerekkorban ez nincs elsajátítva, nincs megmutatva, akkor igazából felnőtt korban ez nem fog előjönni. Ez nem egy velünk született dolog, ezt írja Katica. A férjemet most próbálom rávenni, hogy igenis a régi holmiktól meg kell válni, mert felesleges és alig lehet tőlük megmozdulni, de neki minden után fáj a szíve, segítsetek! Hát drága Katica, vannak egyébként tippek, trükkök, nem azt mondom, hogy ha is ki, mikor nincs otthon, de ezt mindenképpen át kell szelektálni, át kell beszélni, hogy mennyiszer használta, én legalábbis ezt az elvet vallom, hogyha évek óta valamit nem hordok, nem viselek, nem használok, akkor meg tulajdonképpen nincs is rá szükség, ajándékozzátok tovább. Szóval nem ki kell lökni csak úgy, vagy akár pénzt csinálni belőle, akár el is lehet adni. Hát remélem, hogy tudtam segíteni, vagy ha te tudsz, akkor meg mindenképpen segíts nekem. 0-23-16-3000, Calvin Harris tényleg jön, aztán Beyoncé, és itt lesz még Olivia Rodrigo, és hallatja a hangját.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
2: Csak jó zene.
1: Ez

Én sem hiszem, hogy mindjárt dél komolyan mondom, hogy zene leszten és a négy számban 2021-ből szólt itt a Sunshine-on, de még van egy dal, mindenképpen utazunk 2010-ig. Hírek, információk, összefoglaló módra, aztán Miley Cyrus itt lesz majd a következő órában, úgyhogy tartalmas lesz a délutánunk, és várlak vissza a Sun City-ben.

0: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
5: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu.
2: A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: 100 milliókba kerülő szépséghiba Debrecen belvárosában. 400 ezerért kelt el Tárkányi Zsolt plakátja. A Civil Fórum Debrecen Egyesület újra tervezést kezdeményez a Tisza kormánnyal. Köszöntöm Önöket ismét, ez már a Civis Krónika, Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. május 16-a szombat van, a pontos idő 12 óra, én Sipos Marianna vagyok.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Útépítési munkálatok zajlanak a 354-es és a 33-as főút összekötése, valamint a Domokos-Márton út folytatása miatt. A várhatóan novemberig tartó beruházás ideje alatt az érintett szakaszon útszűkületre, sebességkorlátozásra és ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. A forgalmat egyes szakaszokon jelzőrök irányítják, ami miatt a csúcsidő szakokban torlódások várhatók.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
3: 890 millió forintért hirdetik a Miklós utcai Apolló parkolóházat, amely több mint 15 éve üresen áll. Az 501 férőhelyes épület sorsát a 2008-as válság pecsételte meg, és bár szerkezetileg kész van, a használatba vételi engedélyhez még jelentős gépészeti és biztonságtechnikai beruházásokra lenne szükség. Pap László polgármester tájékoztatása szerint a debreceni vagyonkezelőt továbbra is érdekli az ingatlan, de a tulajdonos által kért eladási ár és a korábbi bérlet díj ajánlatok messze esnek a város számára reális és kifizetődő szinttől. Az Indotex Group 2025 októbere óta keresi az új gazdáját a gokart pályaként is megismert létesítménynek. Félmillió forintot adományozott Tárkányi Zsolt, a Tiszapárt debreceni képviselője a Mazsi Hisz Szeretet Kórháznak. Az összeg egy korábbi kampány plakát árveréséből folyt be, amelyen a politikus egy 2006-os fotón látható. A plakátért Scheller Richard vállalkozó 400 ezer forintot ajánlott, amit a képviselő saját hozzájárulásával egészített ki. Az adományból az intézmény olyan pszichológiai teszteket vásárol, amelyekkel a magatehetetlen betegek állapot felmérése és az ellátása válik pontos. És gyorsabbá. Közép-Európa egyetlen zsidó kórházában jelenleg több száz beteg mellett 23 holokauszt túlélőt is ápolnak. A Civil Fórum Debrecen Egyesület újra tervezést és szorosabb együttműködést kezdeményez a Tisza kormánnyal a város jövője érdekében. Gondola Zsolt Zoárt frakció vezető javaslatai között szerepel a szolidaritási hozzájárulás eltörlése, az iskolák önkormányzati bérbeadása, valamint az Aranybika szálló városi tulajdonba vétele. A szervezet szorgalmazza továbbá a valódi helyi népszavazások lehetőségét és a Vágóhíd utcai felüljáró megépítését a keleti városrész közlekedésének javításáért. A javaslat csomagot a debreceni lakosság véleményezése után juttatják el a kormányhoz, bízva a politikai alapú megkülönböztetés végleges felszámolásában. A Tisza kormány megalakulásával május 12-én lejárt Rácz Róbert főispáni mandátuma a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal élén. Az új vezető kinevezéséig a főispáni jogköröket Árokné Toma Krisztina főigazgató gyakorolja, akinek megbizatása határozatlan időre szól. A hivatal tájékoztatása szerint a járási hivatalok és a kormányablakok vezetésében nincs változás, így az ügyintézés a megszokott rendben és minőségben folytatódik. A váltás az alaptörvény és a kormányzati igazgatásról szóló törvény előírásainak megfelelően történt meg a miniszterek kinevezését követően. Hepatitis A járványhelyzet alakult ki Hajdú-Hatházon, ahol a becslések szerint 20 beteg mellett több száz kontakt személyt érinthet a fertőzés. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére, az önkormányzat pedig fertőtlenítő pontokat alakított ki az intézmények bejáratánál. A szakemberek kérik a lakosságot, hogy a személyes higiénia fenntartására fordítsanak fokozott figyelmet, az érintett családoknak pedig tisztítószer csomagokat juttattak el a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében. Lezárult a szavazás a vármegye kedvenc testnevelőiről, ahol Hajdú-Biharban Egyeki, Hajdú-Szováti és debreceni pedagógusok vihették el az elismeréseket. A Magyar Diáksport Szövetség által meghirdetett KNTH mozdulj az év kedvenc tesi tanára versenyen három kategóriában hirdettek győztest a voksok alapján. A 35 év alatti tanárok között Márkus Peónia, az Egyeki Szent János Katolikus Iskola oktatója végzett az élen. A 200 fő alatti iskolák mezőnyében Varga Tamás, a Hajdú-Szováti Szováti Diószegi Lajos Általános Iskola testnevelője győzött, míg a nagyobb intézmények kategóriájában Harcsa Csaba, a debreceni Kossuth gyakorló gimnázium pedagógusa kapta a legtöbb szavazatot. Különleges bérletekkel és limitált emléktárgyakkal ünnepli a debreceni Fürdő Kultúra 200 éves jubileumát az Akvatikum, ahol egy 200 napos programsorozat keretében fedezhetik fel a vendégek a fürdőzés sokszínűségét. Az exkluzív, mindössze 200 darabos Grand Spa 1826 bérlet mellett elérhetővé vált a 10 alkalmas feredő bérlet is, amely november 16-áig biztosít átjárást a termálfürdő, az élményfürdő és a szauna világ között. A jubileumi időszakot 200 perces masszázs utalványok, valamint egyedi grafikával ellátott nosztalgikus képes lapok és gyűjthető használati tárgyak teszik teljessé. A limitált konstrukcióról és az ünnepi eseményekről az Akvatikum online felületein tájékozódhatnak az érdeklődők. 4 napon át a kortárs képzőművészeté a főszerep Debrecenben, ahol harmadik alkalommal rendezték meg az Art Week Fesztivált. A programsorozat a 75 éve született Burai István festőművész emlékkiállításával vette kezdetét az Új Városháza galériájában. A vasárnap estig tartó eseményen elismert alkotók és művészeti iskolások munkái mellett tárlatvezetések, workshopok és műterem látogatások is várják az érdeklődőket. A fesztivál zárásaként vasárnap nyílik meg a 35. debreceni tavaszi tárlat a Bényi Galériában.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Kemenes Szabolcs távozhat az MLS-től, hogy a Debrecen utánpótlás sportigazgatójaként folytassa pályafutását. A 39 éves szakember, aki korábban az U18-as és U19-es válogatott szövetségi edzője volt, Bogdán Ádám sportigazgató hívására érkezhet a Civisvárosba. A kinevezéssel szoros szakmai együttműködés veszi kezdetét a DVSC akadémiáján, hiszen a két vezető korábban a labdarúgó szövetségnél is együtt dolgozott. A klubváltás célja a debreceni utánpótlás nevelés meg és a fiatal tehetségek hatékonyabb integrálása a felnőtt csapatokba. Hétfőn 18 órától a Veszprémet fogadja a Deac a Desokban a férfi futsal NB1 felsőházi rájátszásának 9. fordulójában. A vendégek a tabella 3. helyéről várják a folytatást, a fekete-fehérek a 4. helyen állnak. Hazai pályán szintén a Desokban kezdi a bajnoki címért folytatott TFS elleni párharcot a Deac női futsal csapata vasárnap 15 órától. Van törleszteni valójuk a debrecenieknek a riválisuk felé, hiszen a Magyar Kupa elődöntőjében épp a fővárosiaktól kaptak ki. Tartalékos kerettel, de biztos bajnoki bronzérmesként lép pályára a DVSC Sáflás szombaton 4:45-kor a Ferencváros otthonában. Bár a debreceniek hátránya csupán 1 pont a zöldfehérekkel szemben, az ezüstérem megszerzését nehezíti, hogy Szabó Nina és Jovana Jovovics mellett több kulcsjátékos is sérült. A Fradi számára a csalódást keltő szezon után a Presztízs a tét az Elek Gyula arénában. Debrecen térségében borongós csapadékos időre kell készülni szombaton egy mediterrán ciklon hatására. A kiadós eső mellett zivatarok is érkezhetnek környezetükben hirtelen megerősödő viharos széllökésekkel. A térségben a déli szél lesz az uralkodó, a hőmérők pedig napközben 24 fokig kúszhatnak fel.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, indul is a délutánunk, remélem, hogy tartalmasan telik. Először is jó étvágyot, hogyha ebédelsz, mindenféleképpen, másrésztről pedig nagyon figyelj, mert hamarosan hozok friss közlekedési infókat, és 06-23-16-3000, hogyha neked van infód, akkor mert tartsd magadban, Miley Cyrus pedig indítja az órát.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
5: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...

különleges nap a mai, a május 16-a, a folytatásban itt a Sun City-ben. Köszöntjük nagyon-nagyon sok szeretettel a botondokat és a múzeseket, nagy ölelés nekik innen a stúdióból is. Ha pedig világnapra vagy kíváncsi, akkor már is mondom, hogy ma van a fény világnapja, amihez az időjárás is próbál asszisztálni, bár néhol beborulhat és 23 foknál megáll a hőmérő, azért érezzük már, hogy kopogtat a nyál, legyünk őszinték. És szintén ma van a rajzolás világnapja, és nem tudom, hogy tudtad-e, úgyhogy ha van egy kis kreatív energiád, eljó a papírral és a ceruzával, vagy csak rajzolj egy mosolyt valaki arcára. A régi népi megfigyelések szerint pedig képzeld el, hogy Nepomuki Szent János napja, a vízenjárók napja is ma van, halászok és molnárok ünnepe. Régen ilyenkor még vízi körmeneteket is tartottak. Hát én körmenetet nem tartok semmiképpen, de egy jó nagyot kerülhetünk most itt a vármegye ügyei körül, hogyha úgy van, és természetesen a témánkhoz is visszakanyarodhatunk, a rendrakás. A mai témánk 0-23-16-3.

0: Elmesek, türelmesek, tarts megfelelő követési távolságot, és tudod, a stop tábla nem dísznek van. Jó utat, baleset és csekkmentes közlekedést!
1: Sunshine FM navigáció. Jó utat kívánok!

13 óra most a Sun City Szusszan, Hazaria és Dessa mindegyel még most gyorsan szólni fog, aztán 13 óra után még van egy teljes egész óra. Sun City-ből David kezd majd a Talk to Me-vel, úgyhogy jól indul a következő óra, várlak vissza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
5: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Kezdetben hetente 2 ülést tart a kormány. Történelmi mélypontra süllyedt a munkavállalói elkötelezettség világszerte. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Kezdetben hetente 2 ülést tart a kormány, jelentette be Magyar Péter. A jövő héten az országgyűlés nem ülésezik, a kormány viszont hétfőn és pénteken is tanácskozik, a köztes napokon pedig a kormányfő Lengyelországba és Ausztriába utazik hivatalos látogatásra. Az új munkarend és a gyors kinevezések a kormányzati struktúra mielőbbi megszilárdítását szolgálják. A Gallup 2026-os felmérése szerint történelmi mélypontra süllyedt a munkavállalói elkötelezettség világszerte, ami évente mintegy 10 billió dolláros kiesést okoz a globális gazdaságnak. Az adatok alapján a dolgozóknak mindössze az 1/5 érzi magát motiváltnak, a jelenség pedig leginkább a 35 év alatti korosztályt és a kiégéssel küzdő vezetőket érinti. Az úgynevezett csendes felmondás során a munkavállalók csak a kötelező minimumot teljesítik, ami a tartós stresszel együtt már a vállalatok fejlődését is komolyan veszélyezteti. A szakértők szerint a motiváció hiánya és a romló munkahelyi légkör miatt sürgős beavatkozásra van szükség a versenyszférában. A kormányzati kommunikációs költések azonnali és teljes befagyasztásáról döntött a Tisza kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kabinet minden ilyen jellegű kifizetést leállít, mivel a választói felhatalmazás értelmében nincs szükség állami propagandára. A felszabaduló forrásokat a költségvetés egyéb hiányzó tételeinek pótlására fordítják, megszüntetve a korábbi évek gyakorlatát. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a transzparens tájékoztatás nem igényel milliárdos hirdetési kampányt. Így a propaganda gépezet fenntartása a továbbiakban nem terheli az adófizetőket. Hepatitis A járványhelyzet alakult ki Hajdúhatházon, ahol a becslések szerint 20 beteg mellett több száz kontakt személyt érinthet a fertőzés. A Hajdúbihar vármegyei kormányhivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére, az önkormányzat pedig fertőtlenítő pontokat alakított ki az intézmények bejáratánál. A szakemberek kérik a lakosságot, hogy a személyes higiénia fenntartására fordítsanak fokozott figyelmet, az érintett családoknak pedig tisztítószer csomagokat juttattak el a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében. Különleges bérletekkel és limitált emléktárgyakkal ünnepli a debreceni fürdő kultúra 200 éves jubileumát az Aquaticum, ahol egy 200 napos programsorozat keretében fedezhetik fel a vendégek a fürdőzés sokszínűségét. Az exkluzív, mindössze 200 darabos Grand Spa 1826 bérlet mellett elérhetővé vált a 10 alkalmas feredő bérlet is, amely november 16-áig biztosít átjárást a termálfürdő, az élményfürdő és a szauna világ között. A jubileumi időszakot 200 perces masszázs utalványok, valamint egyedi grafikával ellátott nosztalgikus képeslapok és gyűjthető használati tárgyak teszik teljessé. A limitált konstrukcióról és az ünnepi eseményekről az Aquaticum online felületein tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Vasárnap sok felé kell számítani elsőre és záporokra, a Dunától keletre pedig több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak a nap folyamán. Az északi-északnyugati szél sok felé élénk vagy erős lesz, a Dunántúlon viharos lökésekre is készülni kell. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, míg napközben 12 és 23 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, nyitom az újabb és egyben utolsó órá, Damien a Daviddel itt a Sunsetiben, jön a Talk to Me-vel, a David Guetta és Rácz Gergő, és itt lesz, úgyhogy nagyon tartalmas lesz, többek között a keltező legjobb pillanatát is visszahozom, és még programtippek is lesznek.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Ez a Sun City.
1: Zenei összeállít

0: nem is ilyen a közösség, de már aztán szólt 2013-ból, hát ez sem az volt, az biztos, az énekesnő pedig boldogabb, mint valaha, háromszoros édesanyja, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ragyog, legutóbb egy különleges magazinnak pózolt, és azt mondta, hogy nem bánja, hogy most az anyasági a főszerep, majd a karrierét folytatja, amikor úgy kell, hogy legyen, a Barbados énekesnő, tehát most csak a gyerekekre fókuszál. A 38 éves énekesnő egyébként kitűnő üzletasszony is, tehát azt állítja, illetve azt nyilatkozta, hogy ő nem fél semmitől, hogyha zenei karrierje esetleg dugába dőlne. Hát azért mi szurkolunk neki. A folytatásban viszont visszautazunk az időben, hozom a Keltető legjobb pillanatát.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnökének, hát úgy mondjuk ilyen lakáskultúra magazinja, a Social-ön lakáskultúra magazinja, ahol bemutatta a minisztériumok épületét, vagy minisztérium, több minisztérium épületét, valamint a Karmelitát is. Mondom, az irat megsemmisítők azokat most már ki kellett találni, vagy ki lehetett volna találni, hogy ezeket a bútorba beépített irat megsemmisítőket, nem?
3: Most ezen elgondolkodtam, hogy ez milyen jó a kivitelezhető.
2: Teljesen jó. Betöld a fiókot, ez az a fiók. És utána mondanám, várjál, rossz fiókba tetted. Az egy fontos nemzetközi irat van. Hoppá, rossz fiókba, mert na, mindegy.
3: Az az álommeló, amit szeretsz csinálni, de lehet, hogy nem fizet jól, vagy az, ami jól fizet, tehát van pénzed, de gyűlölöd. Hát tehát, igen. Hogy biztonságot ad.
2: Hát azért ülök még itt, látod. Nincs pénzem, de szeretem csinálni, tehát ez ennyi. Mert ugye ezt is mondtuk, hogy mire használnák a...
4: Tehát van, aki... Én sem voltam még wellnessezni, soha.
2: Nem mondod?
4: Komolyan, soha.
2: Gazi, biztos, hogy így van ez, vagy csak be akarsz költözni a Karmelitába?
4: Én leszek, még soha nem próbáltam ki, hogy milyen az, hogy 3 napig nem csinálsz semmit, hanem csak fekszel, meg masszázs, meg
2: szauna,
4: meg
2: ilyesmi. Amúgy nem olyan szardolok, hogy mondom neked.
4: Én minden reggel egy álommelóban vagyok.
2: Na, én is tök jó.
4: És Verával majd elmegyünk wellnessezni.
2: Laci minden főnökének üzenem, akár ingyen is csinálnám, hogy hagyjátok ezt.
4: Így is ingyen csinálom, hova akarsz már? Végén még fizetek.
3: Szerintem én a szöges ellentétetek vagyok.
4: Te meg fekszel a nappal.
3: Én szétélem azt, hogy fekszem, érzem, ahogy ég a testem, és már lángol.
2: Ég a testem is.
3: És szó szerint úgy kell berángatni a napról, mert már azt
2: csorog a víz,
3: nekem,
2: minden a fejeden, nem?
3: Nem, azért annyira nem, tehát lehűtöm néha magam. Pezsgett a bőröm már, mert vettem ilyen speckú, ilyen kókuszolajos napbarnitot, tudtad, hogy én feketén jövök haza.
2: Azon simán azt hitték, hogy grillezni is lehet rajta.
3: Konkrétan
2: már
3: egyébként
2: úgy
3: egy tükörtojás megsült volna rajtam.
4: Akkor az étlapon, hogyha ezt látom, hogy marán sült tükörtojás reggelire.
3: Az
2: ilyen gurmé.
3: Összegyűjtettem szürreális melókat. Lehet kutyakaját is kóstolni.
2: Ne.
3: Ti kóstoltatok már egyébként száraz tápot?
2: Nem.
4: Állítólag az ilyen fullos prémium az...
2: Kóstoltál, mi?
3: Igen. De.
4: Majd elmondom adáson kívül, miből készül, jó? Nem fogod megkóstolni.
3: De már túl vagyok.
2: Száraz, figyelj, száraz kajánál, és akkor adod neki a száraz kaját, és akkor van, amikor így ott hagyja, meg kidobja oldalra.
4: De Béla, nagy már pozorolj, adj csak ugye!
2: Nem, és
4: picur,
2: akkor úgy csinálom.
4: Add ide a táladat, megeszem én!
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Ez a Sun City. Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
5: It's Ozier. New song. You're too sweet
1: for me. Csak jó zene. Sunshine FM.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Képzeld el, Debrecen belvárosa 4 napra egyetlen óriási galériává változik. Május 14-e és 17-e között jön a 3. Debreceni Art Week, ahol a kiállító termektől az alternatív terekig minden a kortárs művészetről szól. Kezdésnek nézd be az új Városháza galériába, ahol Burai István születésének 75. évfordulóján válogatnak a mester lenyűgöző hagyatékából. Ha unod már a falon a tapétát, gyere és tankolj fel egy kis vizuális élménnyel, mert ezen a hétvégén a művészet nem kér elnézést, csak beköltözik a városba. Azt hitted, értesz a nőkhöz? Felejtsd el! Csányi Sándor május 16-án a Kölcsei Központban 8 különböző karakter bőrébe bújva bizonyítja be, hogy a szülőszobától a van elég cipőm szállóigéig mindenhol el tudunk vérezni.

0: 80 perc tömény igazság az együttélés nehézségeiről. Válaszokat ugyan nem kapsz, de legalább rájössz, hogy nem csak nálatok repkednek a tányérok, ha őszintén válaszolsz a fogytam-e kérdésre.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló. Ez a Sun City.
1: Zenei összeállítást hallasz a

sem hiszem, komolyan mondom, hogy ennyire telik az idő, mindjárt 14 óra, ami azt jelenti, hogy ezek már az utolsó szavak, amik elhagyják a számat. Condor Rolli viszont nagyon jön a Sunshine Top 40-nel. A szombat délután is remek lesz, úgyhogy ne menj messzire, tarts velünk a folytatásban is. Én Földi Betty vagyok, pihentető, és elsősorban sunshine-os hétvégét kívánok, és tudod, jövő héten már hosszú hétvége, gondolj erre. Minden jót!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Adj hangot vállalkozásodnak! Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Felmerült az előrehozott önkormányzati választások kiírása is. Kordonbontással kezdte sajtótájékoztatóját a Karmelitánál a miniszterelnök. Hétfőn kerül az országgyűlés elé az aszbeszt szennyezés ügye. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Kordonbontással kezdte sajtótájékoztatóját a Karmelitánál Magyar Péter miniszterelnök, aki Pósfai Gábor belügyminiszterrel és Vitézi Dávid szakminiszterrel közösen távolította el az épületet övező zárat. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy míg az előző kormányzat szinte minden közszolgáltatást érintő fejlesztést leállított, a Várnegyed beruházásaira válságok idején is jutott forrás. A miniszter szerint az eddig elköltött vagy lekötött összeg megközelíti az 1000 milliárd forintot. A budavári palota szerkezetkész állapotának befejezése pedig további 500 milliárdos költséget jelenthet az új kabinetnek. Magyar Péter emlékeztetett, a Karmelita sosem volt hagyományos kormányzati központ. A miniszterelnöki hivatal történelmi helye a Sándor palotában van. Az új vezetés felülvizsgálja a várral kapcsolatos beruházások visszásságait és a jövőbeni fejlesztési irányokat. Hétfőn kerül az országgyűlés elé az aszbeszt szennyezés ügye, miután már 300 helyszínen mutatták ki a rákkeltő anyag jelenlétét Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen közölte, hogy három megye, köztük Sopron és Kőszeg is érintett az osztrák bányákból származó szennyezett kőzúzalék miatt. A tárca vezető azonnali helyzetfelmérést és a felelősök felelősségre vonását ígérte, hangsúlyozva, hogy a kormány megfontolja a kőzúzalék behozatalának teljes leállítását Ausztriából, bár Szombathelyen már alkalmaznak egy módszert a por levegőbe jutásának megakadályozására. A végleges megoldáshoz és a kármentesítéshez az összes érintett terület pontos feltérképezése szükséges. A választókerületi források biztonságos felhasználása érdekében radikális változtatásokat mérlegelnek a Tisza párt képviselői a 444 információi szerint. A politikusok tartanak a korábbi függelmi viszonyok közt maradt polgármesterek visszaéléseitől, ezért felmerült az előrehozott önkormányzati választások kiírása is. Emellett javaslatként elhangzott a fideszes többségű megyei közgyűlések forrásainak megvonása, vagy ezen intézmények teljes megszüntetése a rendszer szintű korrupció felszámolása érdekében. Május 31-ig célszerű felhasználni a szép kártyákra 2024-ben utalt összegeket, mivel a veszélyhelyzeti szabályok kivezetésével visszatér a korábbi határidőrendszer. Míg az elmúlt években március 20-án és szeptember 20-án vonták le a fel nem használt egyenlegek utáni díjat, a jövőben újra a május végi dátumra kell figyelniük a munkavállalóknak. Amennyiben a kártya birtokosa juttatás évét követő második naptári év május 31-ig nem költi el a régebbi feltöltést, a szolgáltató havi levonással csökkentheti a kártyán lévő összeget. Fatalászló juttatási szakértő emlékeztetett, hogy 2026-ban a 2024-es évben kapott juttatások sorsáról kell időben dönteni a veszteségek elkerülése érdekében.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Vasárnap sokfelé kell számítani esőre és záporokra, a Dunától keletre pedig több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak a nap folyamán. Az északi-északnyugati szél sokfelé élénk vagy erős lesz, a Dunántúlon viharos lökésekre is készülni kell. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, míg napközben 12 és 23 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
5: Marianna, köszönjük szépen a legfrissebbeket. Hello mindenkinek, 2:04 indul a szombat délután, és egyben a Sunshine Top 40-es slágerlista. A következő órákban meghallgatjuk Magyarország, Európa és Amerika legkedveltebb zenéjét. Intünk elsőként Alex Orennel, már is jön a Fever Dream.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
6: Sunshine Top 40.
1: 40.

0: Sunshine Top 40.
1: 39. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
2: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szeret.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Természetesen szombaton is ráfordulunk a sikernaptárunkra, mert képzeld, ma vonzásnapunk van, úgyhogy érdemes egy kicsit jobban figyelni arra, mit sugárzunk kifelé. Mert ilyenkor nem csak az számít, hogy mit mondunk, hanem az is, hogy milyen hangulatból mondjuk, milyen energiával vagyunk jelen. A vonzás napja nem feltétlenül jelenti azt, hogy most ölünkbe hullik minden, amire vágyunk, inkább arról szól, hogy amit belül erősen működtetünk, arra ma könnyebben érkezhet visszajelzés kívülről is. Ha kapkodunk, türelmetlenkedünk, akkor abból is többet kaphatunk vissza. Ha viszont nyugodtabban, tisztábban, valamint bizalommal állunk a naphoz, akkor az is teljes mértékben könnyebben visszatükröződhet. Szóval ma érdemes megkérdezni magunktól, hogy mit szeretnénk bevonzani, és mi vajon esetleg annak megfelelően viselkedünk-e. Ezek így szombatra a jó tanácsok a sikernaptárunk szerint. Most viszont pörög tovább a top 40-es listánk. Érkezik Tóth Abigail, aki nemrég vallott a betegségéről, mivel elmondta, hogy észrevette, hogy többen is megkérdezték tőle, hogy miért szeret fel pár kilót az utóbbi időben, és jelezte, hogy sajnos endometriózis betegsége valami gyógyszert igényel, de egyébként szerencsére jól van, és a karrierje is nagyon-nagyon szágult, mert a Sugar Daddy Jön Accent-tel ezen a héten már a 37. a top 40.

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kívánok, vigyázz magadra, útinformációkkal folytatjuk a Sunshine FM-en. Az M3-as autópályán Budapest felé a 267-es kilométernél Máté szakasz Szatmárnémeti csomópont lehajtóágát lezertek. Terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától a 41-es, valamint a 49-es főutat jelölték meg, amit sárga táblával jeleznek folyamatosan. Valamint Vásárosnamény felé szintén a 267-es kilométernél lévő Máté szakasz csomópont lehajtóágánál útszűkületen kell áthajtani felújítási munkátok miatt, legyünk résen, ha arra közlekedünk. A 38-oson Tokaj és Tarca között is felújítják a burkolatot, emiatt a 2-es kilométertől egészen a 7-es kilométerig félútpályát több szakaszon is lezártak, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Nyírtelek határában pedig átépítik a vasúti átjárót, a 30-as kilométernél lezártak a félútpályát, a jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A 354-esen Debrecen északi elkerülő útján, pedig közel az M35-ös autópályához a csomópontot építenek, emiatt az 1-es, valamint a 3-as kilométer

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

Fredin és Lotfi Begin ezen a héten a 32. a Pink Laurea Sunshine FM-en nálunk, csak jó zene szól, és mindjárt 3 óra, így átadom a terepet Mariannának, valamint a legfontosabb híreknek. Viszont az óránkat Ray Daltonnal zárjuk, akinek egyébként a világsikert a Can't Hold Us című felvétel hozta meg még a No, viszont most a Blood Running jön a 31. helyezetről, amely arról szól, hogy a távolság, valamint a magány ellenére valakinek a szeretete tartja életben, és ez ad nekünk erőt a mindennapjainkban. Ezért tudunk nap mint nap felkelni. Szerintem sokan érzünk így egy vagy több személy iránt. Blood Running ezen a héten a 31.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A jövő héten az Európai Bizottság magas szintű delegációja érkezik Budapestre. 4 év után hivatalosan is véget ért a háborús veszélyhelyzet. A Szociális és Családügyi Minisztérium veszi át Rogán Antal korábbi tárcájának épületét. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A jövő héten az Európai Bizottság magas szintű delegációja érkezik Budapestre, hogy előkészítsék a május 25-i uniós megállapodást. A kormány célja a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozatala, amiről Magyar Péter személyesen tárgyal majd Ursula von der Leyennel. A kormányfő szerint a tárgyalások sikere alapvető a költségvetés stabilitásához. Magyar Péter bejelentette, hogy május 13-ával 4 év után hivatalosan is véget ért a háborús veszélyhelyzet, és ezzel lezárult a 6 éve tartó rendeleti kormányzás időszaka. A miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy az ország ezzel visszatér a normalitáshoz. Annak érdekében, hogy a különleges jogrend kivezetése ne okozzon jogi káoszt, az országgyűlés mintegy 160 korábbi rendeletet emelt törvényi szintre, így továbbra is érvényben maradnak a lakosságot és a gazdasági szerep őket védő legfontosabb intézkedések, például a kamatstopp és a gazdák hitelmoratóriuma, de a jövőben minden új szabályozás már a rendes jogalkotási folyamat keretein belül születik meg. Magyar Péter bejelentette, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium veszi át Rogán Antal korábbi tárcájának épületét. A miniszterelnök szimbolikus döntésnek nevezte, hogy a korábbi kabinet iroda helyén egy családokkal foglalkozó intézmény működjön tovább. A kormány fő kitért a közjogi méltóságok sorsára is. Amennyiben május végéig nem mondanak le önként, alaptörvénymódosítással fogják elmozdítani az érintett vezetőket. A karmelita kolostor jövőbeni hasznosításáról egyelőre nem született végleges döntés, a szakemberek még keresik a legoptimálisabb megoldást az épület számára. Hepatitis A járványhelyzet alakult ki Hajdúhatházon, ahol a becslések szerint 20 beteg mellett több száz kontakt személyt érinthet a fertőzés. A Hajdúbihar vármegyei kormányhivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére, az önkormányzat pedig fertőtlenítő pontokat alakított ki az intézmények bejáratánál. A szakemberek kérik a lakosságot, hogy a személyes higiénia fenntartására fordítsanak fokozott figyelmet, az érintett családoknak pedig tisztítószer csomagokat juttattak el a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében. Lezárult a szavazás a vármegye kedvenc testnevelőiről, ahol Hajdúbiharban egyeki, hajdúszováti és debreceni pedagógusok vihették el az elismeréseket. A Magyar Diáksport Szövetség által meghirdetett KNTH mozdulj az év kedvenc tesi tanára versenyen 3 kategóriában hirdettek győztest a voksok alapján. A 35 év alatti tanárok között Márkus Peónia, az egyeki Szent János Katolikus Iskola oktatója végzett az élen. A 200 fő alatti iskolák mezőnyében Varga Tamás, a Hajdú Szováti Diószegi Lajos Általános Iskola testnevelője győzött, míg a nagyobb intézmények kategóriájában Harcsa Csaba, a debreceni Kossuth Gyakorló Gimnázium pedagógusa kapta a legtöbb szavazatot.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Vasárnap sok felé kell számítani elsőre és záporokra, a Dunától keletre pedig több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak a nap folyamán. Az északi-északnyugati szél sok felé élénk vagy erős lesz, a Dunántúlon viharos lökésekre is készülni kell. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, míg napközben 12 és 23 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem nagyon szeretjük az ilyen időjárást, viszont indul ma is a Sunshine Top 40-es listánk, 3 múlt már 4 perccel. Mariannának köszönjük szépen a legfrissebbeket. Ebben az órában majd Kiskata is jön a horoszkópokkal, most viszont a 30. helyezetről énekel Ed Sheeran, ez már a kamera.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine Top 40,
0: 30.

0: igazi újdonságok. Nem emlékszem már. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

Dracula, ezen a héten a 28. a Sunshine Top 40-es listánkban. A klassz hétvégét kívánok mindenkinek. A Valmar formációval folytatjuk a 27. a Pont Jó című zenéjük, amely arról szól, hogy nem feltétlen kell az életet mindig túlgondolni, egyszerűen csak jól kell éreznünk magunkat. Pont Jó a Top 40-ben.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Ez volt a Loko-Loko a Top 40-es listánkban, most viszont megérkezett hozzánk Kis Kata, jönnek a horoszkópok. Szia!
2: Szia, Roli! A kos szenteljen több időt a párjára. Kedvese nehezményezi, hogy az utóbbi időben nem nagyon voltak kettesben. A bika ügyesen, gördülékenyen halad a munkájával, éppen ezért irigyei is akadnak, de ne törődjön velük, koncentráljon csak a saját munkájára. Kedves ikrek, mindenkinek joga van egy második esélyre, adja hát meg ön is ennek lehetőségét, előítéleteit, véleményét, inkább tegye félre. Kedves rák, fortuna ma önre mosolyoghat, ragadja meg az önnek kínált lehetőségeket, ne hagyja, hogy más csapjon le rájuk. Mielőtt az oroszlán bárkiről, bármiről véleményt alakít ki, alaposan vizsgálja meg a tényeket, és ne hamarkodjon el semmit. A szűznek ma rengeteg elintézni valója akad, takarít, rendet tesz otthonában, és örül, hogy minden tiszta önkörül, így már semmi akadálya annak, hogy hétvégére vendégséget hívjon. A mérleg először megbánja, hogy elhamarkodottan megváltoztatott valamit a külsején, később azonban rájön, hogy jól döntött, hisz a másik nem körében igen nagy sikereket arat. A Skorpió barátai már jó előre gondoskodtak arról, hogy ne legyen unalmas ez a hétvége, csak kapkodja a fejét, annyi program vár önre. Hát igyekezzen most a munkára fókuszálni, aztán átadhatja magát az örömöknek. A nyilas anyagi ügyei remekül alakulnak, így most van egy kis befektetni vagy elszórni való pénze, azért bánjon vele okosan. A bak végre úgy érzi, hogy jó helyen van és haszonnal kamatoztathatja a tudását, mutassa meg, mire képes. A vízöntőt szorongatják a határidők, azt sem tudja, hogy mihez kapjon. Vannak munkatársai, segítsenek ők is a feladatok elvégzésében. Vegye kezébe az irányítást és ossza ki köztük a teendőket. A halak ma még végső esetben se kérjen anyagi segítséget senkitől, próbálja egyedül megoldani a problémákat. Nem biztos, hogy jó, ha a családját vagy a munkatársait bevonja ebbe az ügybe.
1: Nagyon köszönjük, megyünk is tovább Taylor Swift-tel a következő percekben.
0: Sunshine FM Asztrológia.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatok egyébként évek óta.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Sunshine Top 40.
1: 22. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

22. Swedish House Mafia és a Wait So Long a Sunshine top 40-es listánkban, és mindjárt jönnek a friss közlekedési információk, ezt követően majd Marianna is jön 16 órakor a legfrissebb hírekkel. Az óránkat viszont Dessel zárjuk, jön a Nagybogival közös Jól leszek újra a 21. helyről, viszont újra beindult a találgatás Nagybogi, valamint BSV Matyi körül, miután az énekesnő friss fotóval, valamint videóval jelentkezett Tájföldről, a Nagybogi által megosztott felvételek ismét feltűzelték a rajongók fantáziáját, sokan pedig azt találgatják, hogy lehet-e több barátságnál Sziklai Mátyás, valamint Bogi között. Na, hát nem tudom, erre én most nem tudok nagyon mit mondani, dönts el mindenki akár a közösségi oldalon közített fotók alapján, de szerintem, hogyha előbb-utóbb komolyabb lesz, akkor biztosan majd publikálják a széles közönséggel is. Itt a Jól leszek újra!

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó út a csúcsozás, balesetmentes közlekedés. Hétvégén nagy a forgalom. Elsősorban Hajdúbosszó belterületén, de nagy forgalom Debrecen be is kivezető útszakaszain, főútvonalain, elsősorban a 4-es számú főútvonalon. Sűrű forgalom az M3-as autópályán. És nagyobb menetidővel kell számolni ilyenkor a főváros fele, elsősorban szombat és vasárnap délután. Nagyon sok útépítési, útfelújítási munkaterület van, ahol ilyenkor is érvényben vannak a kihelyezett közúti kereszttáblák, terelőtáblák, de elsősorban vegyék figyelembe a sebességkorlátozásokat, és ennek megfelelően közlekedjenek. Több olyan baleset is történt a hétvégén, amikor kerékpáros, sőt rolleros sérült meg, és több esetben intézkedtek, illetve helyszíneltek a rendőrök. Köszönöm az önök figyelmét, további kellemes hétvégét, balesetmentes közlekedést a viszont hallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Megjelent a magyar közlönyben a statútumrendelet is. Több mint 300 ezer adózó adataiban talált pontatlanságot a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magyar gazdaság az erősödő bizalom és a mérsékelt növekedés irányába tart. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Megjelent a magyar közlönyben a Tisza kormány feladat és hatásköreit rögzítő kormányrendelet is. A statútum rendelet a miniszterelnök mellett 16 miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó jogköreit határozza meg pontosan. Az új szabályozás azonnali hatállyal rögzíti a kormányzati struktúra kereteit, hivatalos alapot adva a kabinet működéséhez. Ez a lépés véglegesíti a minisztériumok közötti feladat megosztást az új politikai ciklus kezdetén. A magyar gazdaság az erősödő bizalom és a mérsékelt növekedés irányába tart a választásokat követően, derült ki a CIB bank elemzéséből. A szakértő szerint az idei 5%-os hiánycél nem tartható, a reális mutató 7% körül várható, ezért őszig egy hiteles középtávú makropálya felvázolására van szükség. Bár a hitelminősítők türelmidőt adhatnak az új kormánynak, a novemberi felülvizsgálatig elengedhetetlen a transzparens költségvetési terv bemutatása. Marian elemző az év végére 1,8%-os GDP bővülést jósol, miközben az infláció az év második felében 4%-ig is felgyorsulhat. A forint árfolyama a politikai fordulat és a választási eredmény hatására jelentősen erősödött, így az euró jegyzése akár a 350 forintos szintig is süllyedhet a közeljövőben. Több mint 300 ezer adózó adataiban talált pontatlanságot vagy ellentmondást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az idei SZIA bevallási tervezetekben. Az érintettek a napokban kaptak értesítést a hivataltól, amelyben soron kívül kérik a hibák javítását a május 20-ai határidőig. A NAV szerint a leggyakoribb pontatlanságok az adóalap kedvezményeknél és a jogosulatlanul igénybe vett családi kedvezményeknél fordultak elő, de sokan elfelejtették megadni a számlaszámukat és a visszajáró adó. Fontos tudni, hogy aki május 20-áig nem véglegesíti a módosításokat, vagy a félbehagyott 1+1%-os nyilatkozatát, annak a hivatal által kiajánlott eredeti tervezet válik érvényessé, a felajánlásai pedig elvesznek. Különleges bérletekkel és limitált emléktárgyakkal ünnepli a debreceni Fürdő Kultúra 200 éves jubileumát az Aquaticum, ahol egy 200 napos programsorozat keretében fedezhetik fel a vendégek a fürdőzés sokszínűségét. Az exkluzív, mindössze 200 darabos Grand Spa 1826 bérlet mellett elérhetővé vált a 10 alkalmas feredő bérlet is, amely november 16-áig biztosít átjárást a termálfürdő, az élményfürdő és a sauna világ között. A jubileumi időszakot 200 perces masszázs utalványok, valamint egyedi grafikával ellátott nosztalgikus képes lapok és gyűjthető használati tárgyak teszik teljessé. A limitált konstrukcióról és az ünnepi eseményekről az Aquaticum online felületein tájékozódhatnak az érdeklődők.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Vasárnap sok felé kell számítani elsőre és záporokra, a Dunától keletre pedig több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak a nap folyamán. Az északi északnyugati szél sok felé élénk vagy erős lesz, a Dunántúlon viharos lökésekre is készülni kell. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, míg napközben 12 és 23 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket. 16 óra után járunk 4 perccel, további klassz hétvégét kívánok mindenkinek. Érdemes inkább benti programokat tervezni a következő napok időjárásán, erre ad majd nekünk okot. Hozom a kiváló zenéket, Empire of the Sun, Walking on the Dream, ezen a héten a 20.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine Top 40.

játszani ezen a héten J-Lo és David Guetta vadonatúj szerzeményem a Save Me Tonight a top 40-es listánkban, és már is jön a Wild Ride, egy igazán pörgős elektronikus zene, egy intenzív, kiszámíthatatlan kapcsolatról, ami egyszerre vonzó és zavarba ejtő is. A zene főérzése pedig, hogy hiába bizonytalan az egyik fél a kapcsolatban, az emlékek, valamint a még nagyon-nagyon erős vágy visszahúzza őt a régi szerelemhez.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kívánok, vigyázz magadra, útinformációkkal folytatjuk a Szerencs Sajna FM-en. Az M3-as autópályán Budapest felé a 267-es kilométernél Máté szakasz Szatmárnémeti csomópont lehajtóágát lezertek. Terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától a 41-es, valamint a 49-es főutat jelölték meg, amit sárga táblával jeleznek folyamatosan. Valamint Vásárosnamény felé szintén a 267-es kilométernél lévő Máté szakasz csomópont lehajtóágánál útszűkületen kell áthajtani felújítási munkátok miatt, legyünk résen, ha arra közlekedünk. A 38-oson Toka és Tarcal között is felújítják a burkolatot, emiatt a 2-es kilométertől egészen a 7-es kilométerig félútpályát több szakaszon is lezártak, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Nyíltelek határában pedig átépítik a vasúti átjárót, a 30-as kilométernél lezártak a félútpályát, a jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A 354-esen Debrecen északi elkerülő útján pedig közel az M35-ös autópályához csomópontot építenek, emiatt az 1-es, valamint a 3-as kilométer között mindkét oldalon a külső sávot lezárták, így érdemes ma is csak megfontoltsággal közlekedni. Ha bármi infó van, akkor természetesen várom 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedés.

11. Black Eyed Peas egykori nagy sikere, egy 2005-ös felvétel végzett most a nagyjából előkelő helyen itt a hivatalos listánkban. 5 órához érkeztünk, így jön Marianna a legfontosabb hírekkel, viszont a következő órában is pörög tovább a top 40, ne feledd, a Valent autóval közös játékunk is tart, még érdemes a bordó, piros színű MG crossover-t lefotózni Debrecenben, valamint Nyíregyháza útjain, és a QR kód segítségével pedig feltölteni. A nyeremény pedig a Hotel Ormio voltából egy egész wellness hétvége a lefotózott kis autóval együtt. A következő óránkat pedig Blondissal kezdjük, Never Walk Alone a hírek után.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Aki jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
4: És ez még csak a bemelegítés.
3: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
5: Otthonod első benyomása a kerítésnél kezdődik. Válaszd a gulyás tüzében elérhető előregyártott kerítéselemeket, ha esztétikus és megbízható megoldást keresel. Letisztult megjelenés, időtálló minőség és gyors kivitelezés, hogy csak az eredményt kelljen élvezned. Tedd igényessé és rendezettebbé otthonodat kompromisszumok nélkül. Előregyártott kerítéselemek. Debrecen, Vámospércsi út 37.
6: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
7: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Az Unióban utolsóként nálunk is betiltják a vadállatok cirkuszi szerepeltetését. A hétvégén is tart az Art Week Fesztivál. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Az Európai Unióban utolsóként Magyarországon is betiltják az elefántok, fókák, nagymacskák és főemlősök cirkuszi szerepeltetését, jelentette be Gajdos László, a Tisza kormány élő környezetért felelős minisztere. A Nyíregyházi Állatpark korábbi igazgatója közölte, hogy az intézkedéssel megvárják a futószezon végét, de a jövőben megakadályozzák, hogy a nyugati társulatok nálunk turnéztassák a hazájukban már tiltott állatokat. A szabályozás a házi állatok, papagájok és a körülményeket jól tűrő fajok, például a lámák fellépését továbbra is lehetővé teszi. A miniszter hangsúlyozta, hogy az új kormány elkötelezett a vadállatok védelme és a korszerű cirkuszi szemlélet mellett. Súlyos természetkárosítást követhetnek el azok, akik a tavaszi és koranyári időszakban végeznek fa és bokor kivágásokat, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület figyelmeztetése szerint. A szervezet közleménye kiemeli, hogy az énekes madarak költési szezonja már márciusban megindul, a fióka nevelés pedig július végéig is eltarthat, így a növényzet eltávolítása ilyenkor törvénysértő és indokolatlan. Az egyesület azt javasolja, hogy a szükséges munkálatokat minden esetben a téli nyugalmi időszakban végezzék el az ingatlan tulajdonosok, amennyiben bárki természetpusztítást észlel, a szakemberek kérik, hogy fotókkal dokumentálva tegyen bejelentést az illetékes vármegyei kormányhivatalnál. Másfélszer annyi üzemanyag vásárolható az uniós átlagkeresetből, mint a magyarból, a GKI gazdaságkutató legfrissebb elemzése szerint. Bár 2010 óta jelentősen javult a hazai üzemanyagok megfizethetősége, az idén áprilisi adatok továbbra is jelentős különbséget mutatnak. Még egy uniós átlagfizetésből 1350 liter üzemanyagra futja, addig a magyar átlagkeresetből jelenleg mintegy 900 liter vásárolható. A kutatóintézet megállapította, hogy a válság helyzetekben a kormányzati beavatkozások képesek tompítani a piaci sokkot, ám a jövedelmi különbségek továbbra is meghatározzák a lakosság tényleges terheit. 4 napon át a kortárs képzőművészeté a főszerep Debrecenben, ahol harmadik alkalommal rendezték meg az Art Week Fesztivált. A program sorozata 75 éve született Burai István festőművész emlékkiállításával vette kezdetét az új Városháza galériájában. A vasárnap estig tartó eseményen elismert alkotók és művészeti iskolások munkái mellett tárlatvezetések, workshopok és műterem látogatások is várják az érdeklődőket. A fesztivál zárásaként vasárnap nyílik meg a 35. debreceni tavaszi tárlat a Bényi Galériában. Útépítési munkálatok zajlanak a 354-es és a 33-as főút összekötése, valamint a Domokos-Márton út folytatása miatt. A várhatóan novemberig tartó beruházás ideje alatt az érintett szakaszon útszűkületre, sebességkorlátozásra és ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. A forgalmat egyes szakaszokon jelzőrök irányítják, ami miatt a csúcsidőszakokban torlódások várhatók.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Vasárnap sok felé kell számítani elsőre és záporokra, a Dunától keletre pedig több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak a nap folyamán. Az északi-északnyugati szél sok felé élénk vagy erős lesz, a Dunántúlon viharos lökésekre is készülni kell. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, míg napközben 12 és 23 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1. Köszi Marianna, a legfrissebbeket 5 óra után járunk 4 perccel. Pörög tovább a Sunshine Top 40-es listánk. Ebben az órában ráfordulunk már a legjobb 10 helyezetre. Jönnek majd a pénzügyi tippek is, valamint a programajánlók. 10. Blondish és a Never Walk Alone. Ezzel indulunk.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
5: Sunshine Top 40.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Utazási biztosításokkal foglalkozunk most a pénzügyi percekben. A stúdióban velem szemben Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
3: A nyaralás megtervezésekor, különösen ha külföldi úti célt választunk, számos dolgot át kell gondolnunk. Többek között azt is, hogy mi történik, ha valamilyen baleset, káresemény, nem várt helyzet ér minket. Az utasbiztosítás mindig annak függvényében célszerű kiválasztani, hogy mi az úti cél, milyen szabadidős tevékenységekben szeretnénk részt venni, mennyire speciálisak az utazáshoz kapcsolódó vagy az utazás alatt minket érő körülmények. Egy jó utasbiztosítás fedezi a magánorvosi ellátást, podgyászkárt, mentést, hazautaztatást is akár. Ha például búvárkodni vagy hegyet mászni tervezünk, akkor mindenképpen ellenőrizzük a választani kíván csomag tartalmát, hogy megfelelő védelmet tartalmaz-e extrém sportokra is.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
4: Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnökének, hát úgy mondjuk ilyen lakáskultúra magazinja, a Social-ön lakáskultúra magazinja, ahol bemutatta a minisztériumok épületét, vagy minisztérium, több minisztérium épületét, valamint a Karmelitát is. Mondom, az írat megsemmisítők azokat most már ki kellett találni, vagy ki lehetett volna találni, hogy ezeket a bútorba beépített írat megsemmisítők. Semmisítőket, nem?
5: Most ezen elgondolkodtam, hogy ez milyen jó a kivitelezhető.
4: Teljesen jó. Betöld a fiókot, ez az a fiók. És utána mondanál, várjál, rossz fiókba tetted. Az egy fontos nemzetközi irat van. Hoppá, rossz fiókba ment. Na, mindegy.
5: Az az álommeló, amit szeretsz csinálni, de lehet, hogy nem fizet jól, vagy az, ami jól fizet, tehát van pénzed, de gyűlölöd. Hát tehát, igen. Hogy biztonságot ad.
4: Hát azért ülök még itt, látod. Nincs pénzem, de szeretem csinálni, tehát ez ennyi. Mert ugye ezt is mondtuk, hogy mire használnák a...
6: Tehát van, én sem voltam még wellnessezni, soha.
4: Nem mondod.
6: Komolyan, soha.
4: Gaci, biztos, hogy így van ez, vagy csak be akarsz költözni a Karmelitába?
6: Én őszinte leszek, még soha nem próbáltam ki, hogy milyen az, hogy 3 napig nem csinálsz semmit, hanem csak fekszel, meg masszázs, meg
4: amúgy
6: szauna,
4: nem olyan szar dolog, meg ilyesmi.
6: Én minden reggel egy álommelóban vagyok.
4: Na, én is ezt kezdtük, hogy ez tök jó.
6: És Verával majd elmegyünk wellnessezni.
4: Laci minden főnökének üzenem, akár ingyen is csinálnám, hogy hagyjátok ezt.
6: Így is ingyen csinálom, hova akarsz már? Végén még fizetek.
5: Szerintem én a szöges ellentétetek vagyok.
6: Én
5: szétélem azt, hogy fekszem, érzem, ahogy ég a testem, és már lángol.
4: Ég a testem is.
5: És szó szerint úgy kell berángatni a napról, mert már azt
4: csorog a víz,
5: nekem,
4: minden a fejeden, nem?
5: Nem, azért annyira nem, tehát lehűtöm néha magam.
6: Akkor bemegy a víz.
5: Pezsgett a bőröm már, mert vettem ilyen speckú, ilyen kókuszolajos napbarnitot, tudtad, hogy én feketén jövök
4: azon
5: haza.
4: Simán azt hitték, hogy grillezni is lehet rajta, nem?
5: Konkrétan egyébként egy kört-tojás megsült volna rajtam.
6: Akkor az étlapon, hogyha ezt látom, hogy marán sült tökörtojás reggelire.
5: Az
4: ilyen gurmé.
5: Összegyűjtettem szürreális melókat. Lehet kutyakaját is kóstolni.
4: Ne.
5: Ti kóstoltatok már egyébként száraz tápot?
4: Nem.
6: Állítólag az ilyen fullos prémium.
5: Olyan furán néztél.
4: Mert te fog kóstoltál, mi?
5: Igen.
4: De.
6: Majd elmondom adáson kívül, miből készül, jó? Nem fogod megkóstolni.
5: De már túl vagyok.
4: Száraz, figyelj, száraz kajánál, és akkor adod neki a száraz kaját, és akkor van, amikor így ott hagyja, meg kidobja oldalra.
6: De Béla, nagy már pozorolj, adj csak ide!
4: Nem, és
6: picur,
4: akkor úgy csinálom.
6: Add ide a táladat, megeszem én.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu
1: Sunshine Top 40.

0: mert május 23-án 9. alkalommal rajtol el a Bringa Piknik a Kossuth térről. 35 kilométernyi tekerés vár rátok Tokaig, ahol a szervezők idén még meglepetésekkel is megfűszerezik a célba érkezést. A részvétel teljesen ingyenes, úgyhogy csak a vádlikot kell acélozni az indulásig. Találkozzunk a startnál, és guruljunk át együtt a hétvégébe. Május 23-án szombaton érdemes lesz sokáig fennmaradni a színház kedvelőknek, mert éjszakába nyúló kulisszajárásra hívnak titeket a Móri Zsigmond Színházba. Az Ajtó című előadás után este 10:30-től a Kródi Kamarában személyesen is faggathatjátok a szereplőket a próba folyamat legdurvább kihívásairól és a titkos háttérsztorikról. A beszélgetést dr. Minya Károly vezeti, és bárki kérdezhet, de mivel a helyek hamar elfogynak, gyorsan dobjatok egy regisztrációs e-mailt. Találkozzunk a nézőtéren, aztán pedig a színfalak mögött. Ha látni akarod, hogyan repül a pányva és csattan az ostor, irány a 30. országos gulyás verseny a Hortobágyon. Május 23-án a Pusztai Állatparkban próbára teheted magad a pásztorok között, vagy csak egyél egy jót és élvezd a pusztai virtust, a nap végén pedig jöhet a közös csergetés, itt garantáltan nem maradsz csendben. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Köszönjük szépen, minden további programtipp pedig a sunshine.hu megtalálható.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
3: Sunshine FM programoljál.

0: Sunshine Top 40.
1: Harmadik. Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
0: Csak jó zene.
1: Sunshine.

0: Lady Gaga, The Dead Dance, ezen a héten behúztam a number one pozíciónkat a Sunshine Top 40-es listánkban is, ezzel véget is ért, így május 16-án a Top 40, mi majd hétfőn 2-kor folytatjuk. Viszont 6 óra után ma is kívánság műsor indul Norbival, lehet kérni a kedvenceket 0620 316 3000. Kellemes és pihentető hétvégét kívánok, Kondor Roland lelép, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
4: És ez még csak a bemelegítés.
3: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Történelmi fordulópont lehet a 2026-os év a kínai-amerikai kapcsolatokban. Összesen 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a kormány. Egy éven keresztül jelentős korlátozások tarkítják majd a horvát tengerpart felé vezető utat. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Történelmi fordulópont lehet a 2026-os év a kínai-amerikai kapcsolatokban, amely új fejezetet nyithat a két óriás hatalom együttműködésében. Xi Jinping és Donald Trump Pekingben tárgyalt, amely az amerikai elnök első hivatalos kínai látogatása 2017 óta. Marco Rubio amerikai külügyminiszter tájékoztatása szerint a felek egyetértettek a hormuzi szoros szabad hajózhatóságának biztosításában és az iráni atomprogram megállításának szükségességében. Az amerikai diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy Washington elvárja más országok csatlakozását is a stratégiai fontosságú hajózási útvonal védelméhez. Az elnöki találkozó központi célja a globális stabilitás megőrzése és a gazdasági feszültségek enyhítése. Összesen 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a kormány a stratégiai készletekből, hogy biztosítsa a hazai ellátás zavartalanságát a rögzített árak mellett is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelete alapján 150 millió liter benzint és 425 millió liter gázolajat juttatnak a piacra június 30-áig meghatározott nettó árakon. A lépésre a védett ár bevezetése és az import kiesése miatt kialakult piaci feszültségek, valamint a készletek rekord gyorsaságú csökkenése miatt volt szükség, bár a kormány az ellátásbiztonsággal indokolta a döntést, szakértők szerint a beavatkozás csak tüneti kezelés a hatósági ár okozta piac torzító folyamatokra. Szeptemberben megkezdődik a zágrábi elkerülő autópálya legforgalmasabb szakaszának bővítése, amely várhatóan egy éven keresztül jelentős korlátozásokkal és torlódásokkal jár majd a horvát tengerpart felé vezető úton. A kivitelezés 2026. szeptemberének második felében indul, így a korlátozások már a karácsonyi időszakban, de különösen a 2027-es nyári szezonban okozhatnak kritikus fennakadásokat. Szakértők szerint alternatív útvonal hiányában a legkisebb kocsanás is teljes forgalmi összeomláshoz vezethet, ami Zágráb belvárosának közlekedését is megbéníthatja. Rendkívül súlyos kijelentéseket tett Magyar Bálint a Népszavának adott interjúban, ahol a Fidesz rendszerét egyértelműen bűnszervezetnek és maffia államnak minősítette. A korábbi oktatási miniszter szerint az április 12-i választás a harmadik rendszerváltás Magyarország történetében, amely során az ország az önkényuralomból tér vissza a liberális demokráciába. Magyar kifejtette, hogy a bukott rendszer nem csak a legfelső vezetés szintjén, hanem a középkáderek szintjén is tele van köztörvényes bűnözők, akiket eddig a kölcsönös zsarolhatóság és a hatalmi érdekek tartottak össze. Véleménye szerint a 2010 után kiépült struktúra a politikai védelem megszűnésével összeomolhat, mivel a bűncselekmények elkövetőit már nem védi a pártállami gépezet.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az angol font a korábbi napok erősödése után gyengült a forinttal szemben, az ára így jelenleg 412 forint körül mozog, ezzel szemben az euró tovább drágult, az uniós valuta középárfolyama már megközelíti a 360 forintot, szintén erősödött a svájci frank, amelyért most valamivel több mint 393 forintot kell fizetni. A legjelentősebb emelkedést az amerikai dollár mutatta, a tengeren túli fizetőeszközi jegyzése már meghaladja a 309 forintos szintet. Vasárnap sok felé kell számítani elsőre és záporokra, a Dunától keletre pedig több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak a nap folyamán. Az északi-északnyugati szél sok felé élénk vagy erős lesz, a Dunántúlon viharos lökésekre is készülni kell. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, míg napközben 12 és 23 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
3: Köszi Marianna legfrissebbeket. 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, no meg a hét utolsó két órás élő esti kívánság műsora, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Az órákat indítom Taylor Swift-tel. Itt van a The Fate of Ophelia.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ophelia. Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félszül elhallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Follow the Flow, és ez volt tőlük a valahányszor az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig javában zajlik a hét utolsó két órás élő esti kívánság műsora. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Peti üzenetében nyitom az estét, aki a szerelmének Nórinak üzené, hogy köszönöm, hogy mindig mellettem vagy, nagyon szeretlek. Aztán Anikó a hugának Rékának üzeni, hogy nagyon boldog születésnapot kívánok, legyen tele nevetéssel és boldogsággal az estét. Dani pedig Laurának üzeni, hogy sajnálom a tegnapi veszekedést, hiányzol, béküljünk ki. Hát drága szenzsajnosok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Pitbull és Marc Anthony. Ez a Rain Over Me, a két órás élő esti kívánság műsor.

0: amit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

Bogi és Dash. Ez volt tőlük a Jól leszek újra az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok természetesen a mai este folyamán is javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Kriszti üzeni a férjének Zolinak, hogy 20 éve együtt, és még mindig te vagy az igazi. Köszönöm, hogy vagy nekem. Aztán Máté a legjobb barátjának Ádámnak üzeni, hogy boldog születésnapot tesó, ma este nagy buli lesz. Vivi pedig Bencinek üzeni, hogy köszönöm a sok szeretetet és támogatást. Nélküled nem lenne ugyanaz az élet. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Disturb, ez pedig a nagy sikerű Sound of Silence, a két órás élő esti kíván.

Rúzsa Magdi, és ez volt tőle az Érj hozzám az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézzünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható az elkövetkezendő napokban, viszont van egy segítség is, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utca egy része egyébként zsákutca, itt a munkagépek dolgoznak, és az autósokat arra kérik, hogy a munkájukat segítve mindenki szabályosan parkoljon le. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis közművezeték helyreállításán dolgoznak a szakemberek a város több pontján is. Itt mindenkit arra kérnek, hogy aki ilyet lát, ott óvatosan közlekedjen. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban kint vannak a rendőri erőrei, méghozzá Nagyerdei körúton. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint erősebb forgalommal kell, hogy készüljetek a Csigekert utcán. Ha pedig van közlekedési infom, akkor az jöhet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön Marian a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Felix Jén és Sáusz közösével. Ez

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A magyar társadalom 84%-a elszámoltatást vár az új kormánytól. Már csak néhány nap maradt a személyi jövedelemadó bevallására. Összesen 97 nagyértékű műalkotást kölcsönöztek ki a Karmelita kolostor díszítésére. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Már csak néhány nap maradt a személyi jövedelemadó bevallására, figyelmeztet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az SZIA bevallás benyújtásának és a fizetendő adó rendezésének határideje május 20-án lejár, aminek elmulasztása késedelmi pótlékot von maga után, és az 1+1%-os felajánlásokat is érvényteleníti. Az adóhatóság emlékeztet, hogy a tervezetek a DAP vagy ügyfélkapu plusz regisztrációval egészíthetők ki, olyan jövedelmekkel, mint az ingatlan bérbeadása vagy értékesítése. A fizetendő adóra 12 hónapos pótlékmentes részletfizetés is kérhető, míg a túlfizetéseket a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja ki a hivatal. Összesen 97 nagyértékű műalkotást kölcsönöztek ki a Karmelita kolostor díszítésére, köztük olyan nemzeti kincseket, mint Szinyei Merse Pál vagy Pál László festményei. A nyilvánosságra került lista szerint a Várszínház épületébe és Rogán Antal minisztériumába is kerültek csúcsképek, amelyek közül a legértékesebbek becsült értéke az 50 millió forintot is elérheti. Magyar Péter miniszterelnök az épület bejárásakor hívta fel a figyelmet a falakon függő gyűjteményre, amelyről szakértők úgy nyilatkoztak, hogy a Magyar Nemzeti Galéria állományának legjavát válogatták ki a miniszterelnökség számára. A műalkotások kölcsönzési szerződése 2026. június végén jár le. A magyar társadalom 84%-a elszámoltatást vár az új kormánytól, és ebben a kérdésben már a fideszes szavazók 52%-a is egyetért a többséggel. A 21 kutatóközpont friss felmérése szerint a választók 75%-a bízik abban, hogy a korábbi sikertelen kísérletekkel ellentétben most érdemi felelősségre vonás történik. A kutatás rávilágít, hogy miközben a Tisza párt szavazóinak szinte egésze támogatja a folyamatot, a kormánypárti tábor megosztott, bár többségük elvárja a vizsgálatokat, 53%-uk szkeptikus a megvalósíthatóságot illetően. Az elemzők szerint az elszámoltatás sikere az új kormány legitimációjának legfőbb próbája lesz a következő hónapokban. Súlyos zavarok várhatók a nyári légi közlekedésben az iráni konfliktus okozta üzemanyagellátási nehézségek miatt. Világszerte már több mint 13 ezer járatot töröltek, ami különösen az Európa és Ázsia közötti forgalmat érinti érzékenyen. Varga Gig Gábor szakértő szerint az egekbe szökő üzemanyagárak miatt a diszkont légitársaságok több útvonal felfüggesztésére kényszerülhetnek a veszteséges üzemeltetés elkerülése érdekében. A válság a legnagyobb cégeket sem kíméli. A Lufthansa már bejelentette, hogy mintegy 20 ezer rövid távú járatot töröl a nyári menetrendjéből. Az utazóknak így jelentős bizonytalanságra és kapacitás csökkenésre kell felkészülniük a főszezonban.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Vasárnap sokfelé kell számítani esőre és záporokra, a Dunától keletre pedig több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak a nap folyamán. Az északi-északnyugati szél sokfelé élénk vagy erős lesz, a Dunántúlon viharos lökésekre is készülni kell. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, míg napközben 12 és 23 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Marianna legfrissebbeket! 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, no meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy jöhetnek az üzenetek, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Az óránkat indítom Felix Jennel, itt van a Showzal közös, Walk With Me!
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: a Teddy Swims és a Townsend I 3-asa. Ez volt tőlük a Gun Gun Gun az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, míg bő 40 percen keresztül javában zajlik a hét utolsó két órás élő esti kívánság műsora. Íme az elérhetőség.
1: 0620 316 3000.
0: Laci üzenetével nyitom a második óránkat, aki a feleségének üzeni, hogy szeretlek most is ugyanúgy, mint az első napon. Aztán Petra a barátnőjének üzeni, hogy köszönöm, hogy mindig meghallgatsz, igazi barátnő vagy. Attila pedig az apukájának üzeni, hogy boldog születésnapot, apa, te vagy a család szíve és lelkem. Hát drága Sunshine-osok!

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: Szürüles Mary Jo, itt szólt tőlük a Stealing to You, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi ezeket most összegyúrtuk egy csukorba, úgyhogy jön Kata és a programajánló. Viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Május utolsó vasárnapján a gyerekek veszik át az uralmat a Kossuth téren, ahol 14 órától minden róluk szól. Óriás mesefigurák, vidámpark és népi játékok várják a legkisebbeket. Így a szülőknek nincs más dolguk, mint felvenni a ritmust az egész délutános pörgéssel. A részvétel teljesen díjmentes, szóval gyertek el május 31-én, és töltsünk el egy felejthetetlen napot a város szívében, ahol a színpadi produkciók mellett a közös élmény a legfőbb ajándék. Nincs programod május 31-ére? Most már van! Egésznapos utcafesztivál Debrecenben, ahol Klein Judit, az Agyakbanda és Töröcsik Franciska váltják egymást a színpadon. Lesz humor, improvizáció és annyi flódni, amennyit bírsz. Ugodj le a Pásti utcába, mielőtt elfogy a sólet.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Józsi üzeni a feleségének, méghozzá Marikának, hogy bocsáss meg, hogy megbántottalak. Nagyon szeretlek. Norbi Katának üzeni, hogy veled teljes az életem. Nagyon szeretlek. Enikő pedig a családjának szeretne rajtam keresztül üzenni, hogy puszilok mindenkit, hamarosan otthon leszek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Alex Warren, ez pedig a Fever Dream. A két óra.

Miley Cyrus, és itt szól tőle a Flowers az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Gergő üzeni a barátnőjének, méghozzá Edinának, hogy te vagy a legjobb dolog, ami történhetett velem. Nagyon szeretlek, Zita, a férjének Tamásnak szeretne rajtam keresztül boldog házassági évfordulót kívánni, Tamás pedig a lányának üzeni, hogy nagyon szeretlek, hercegnőm. Gratulálok a forgalmi vizsgáthoz. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Tóth Abigail és Accent közöse. Ez a Sugar Daddy. Kellemes.

0: Elton John és Dua Lipa. Itt szólt tőlük a Cold Heart az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk egyébként a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont nem búcsúzom tőletek, hiszen másodperceken belül átállunk kettő darab lemezjátszóra, hiszen szombaton is startol a megújult MixXL, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, utána pedig folytatjuk.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnökének, hát úgy mondjuk ilyen lakáskultúra magazinja, a Social-ön lakáskultúra magazinja, ahol bemutatta egyébként azokat az épületeket, ahol az előző kormány és annak vezetői dolgoztak, illetve úgy csináltak, mintha dolgoznának, vagy dolgoztattak, vagy valamit, át, hogy a minisztériumok épületét, vagy minisztérium, több minisztérium épületét, valamint a Karmelitát is bemutatta. Mondom, az írat megsemmisítők azokat most már ki kellene találni, vagy ki lehetett volna találni, hogy ezeket a bútorba beépített irat megsemmisítőket, nem?
3: Mekkora
2: tehát,
3: ötlet.
2: Hogy olyan fiók, amit beteszel, amiben beteszel az iratokat, az összes, és akkor betolod, és akkor az nem másik oldala már ki is jön. Tehát a beépített irat megsemmisítő. De ennyi ez nem volt. Látod, még az utolsó pillanattal látszott, hogy ezek az utolsó pillanatban kerültek be a rendszerbe, mert hogy egyébként beépítve lettek volna biztos a bútorzatba, meg a technikába, nem?
3: Most ezen elgondolkodtam, hogy ez milyen jól kivitelezhető.
2: Teljesen jó. Betold a fiókot, ez az a fiók. És utána mondanál, várjál, rossz fiókba tetted. Az egy fontos nemzetközi irat volt. Hoppá, rossz fiókba, mert na, mindegy.
3: Az az álom meló, amit szeretsz csinálni, de lehet, hogy nem fizet jól, vagy az, ami jól fizet, tehát van pénzed, de gyűlölöd. Hát tehát, igen. Hogy biztonságot ad.
2: Hát azért ülök még itt, látod. Nincs pénzem, de szeretem csinálni. Tehát ez ennyi. Ennyi igen, a történet. Igen, és hát lehet, már más kell csinálnom, az, hogy pénzt is keresek. Ledolgoztam az egész életemet, és még soha nem jutottam el, akár csak 3 napra is wellnessezni se. Így picit beköltöznék, kicsit kikapcsolódni. Szép napot kívánok mindenkinek. Na, tehát, hogy már ugye ezt is mondtuk, hogy mire használnák a...
4: Tehát van, én sem voltam még wellnessezni, soha.
2: Nem mondod?
4: Komolyan, soha.
2: De hát azért voltál már nyaralni, meg
4: nyaralni voltam, de wellnessezni soha, és nem is nagyon.
2: Hát miért nem voltál még olyan szállodában, ahol van mondjuk medence, meg ilyenek?
4: Tehát az voltam, olyan, ahol voltam medencében, de hát az nyilván nyáron kimentem. Volt olyan egyébként...
2: Gaci, biztos, hogy így van ez, vagy csak be akarsz költözni a Karmelitába?
4: Én őszinte leszek, még soha nem próbáltam ki, hogy milyen az, hogy 3 napig nem csinálsz semmit, hanem csak fekszel, meg masszázs, meg
2: amúgy
4: szauna,
2: nem olyan szar dolog,
4: meg
2: ilyesmi.
4: Én minden reggel egy álommelóba vagyok.
2: Na, én is ezt kezdtük, hogy ez tök jó.
4: És Verával majd elmegyünk wellnessezni. Hozzáteszem egyébként a nyaraláshoz, hogy...
2: Laci, minden főnökének üzenem, akár ingyen is csinálnám, hogy hagyjátok ezt.
4: Így is ingyen csinálom, hova akarsz már? Végén még fizetek.
3: Szerintem én a szöges ellentétetek vagyok.
4: De mi fekszel a napra?
3: Én szétélem azt, hogy fekszem, érzem, ahogy ég a testem, és már lángol.
2: Ég a testem.
3: És szó szerint úgy kell berángatni a napról, mert már azt
2: csorog a víz
3: nekem,
2: minden a fejeden, nem?
3: Nem, azért annyira nem, tehát lehűtöm néha magam. De hogy igazából, igen, tehát jártam úgy, hogy Horvátországban konkrétan egyébként pesgett a bőröm már, mert vettem ilyen speckú, ilyen kókuszolajos napbarnitót, hogy én feketén jövök
2: haza. Már azt hitték, hogy grillezni is lehet rajta.
3: Konkrétan
2: már
3: egyébként
2: úgy
3: egy kőtojás megsült volna rajtam. Tehát már olyan forró voltam, és csak ennyit hallgattam, hogy gyere már az árnyékba, nem megyek, nekem még itt jó. Utána azért rákverős voltam.
4: Akkor az étlapon, hogyha ezt látom, hogy marán sült tökörtojás reggelire.
3: Az a testem.
2: Az ilyen gurmé. Ezeket te találtad?
3: Igen. Még mindig összegyűjtettem szürreális melókat. Tehát, hogy szállodák és matraccégek, vagy kutatók fizetnek azért, hogy aludj, teszteld az ágyakat, és figyelik az alvásodat. Uh-huh. Elmennétek? Elhát.
4: El.
2: Hát, amúgy el,
4: unalmas, de arra is ráunnál,
3: jó, de vinnéd, nem? Megint alapárnál.
4: Felkelsz otthon, elhagyod a otthonodat, odod a párnak, nagyon nehéz napom lesz. Egyesen 8 órát kell aludnom az egyik szállodában, én most nem bírok visszaaludni. Majd hazamész és folytatod tovább.
2: Vagy hazamegy és nem alszol.
4: Igen, tehát azért az úgy...
2: Próbálsz fennmaradni.
4: Az úgy kemény.
3: Jó, de lehet kutyakaját is kóstolni.
2: Ne.
3: Ti kóstoltatok már egyébként száraz tápot?
2: Nem.
4: Állítólag az ilyen fullos prémium az...
3: Olyan furán néztél.
2: Mert te kóstoltál,
3: igen.
2: Mi? Ne!
3: De!
4: Majd elmondom adáson kívül, miből készül, jó? Nem fogod megkóstolni.
3: De már túl vagyok.
2: Száraz, figyelj, száraz kajánál, és akkor adod neki a száraz kaját, és akkor van, amikor így ott hagyja, meg kidobja oldalra.
4: Nagymár, pozorolj! Hogy csak ugye!
2: Nem!
4: És picúr, add ide a tálodat, megeszem én!
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Visszakapja egyházi státuszát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. A lakás célú jelzálók hitelek tartják lendületben a hazai ingatlanpiacot. Az Unióban utolsóként nálunk is betiltják a vadállatok cirkuszi szerepeltetését. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Visszakapja egyházi státuszát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, miután Tar Zoltán miniszter egyeztetett Iványi Gáborral a törvényes állapot helyreállításáról. A MET vezetője szerint a jogi kereteket már kidolgozták, így a döntéssel ősztől újraindulhatnak a korábban bezáratott budapesti és szegedi iskolák, valamint az egyház visszaveheti idős otthonai fenntartását is. A felekezet 2011-ben veszítette el státuszát, amit hiába ítélt jogsértőnek a strasbourgi bíróság, a korábbi kormányzat nem rendezett. Közel 79%-kal haladta meg a lakás célú jelzálók hitelek összege az egy évvel korábbi szintet, ami továbbra is lendületben tartja a hazai ingatlan piacot. Bár áprilisban országosan több mint 9800 adásvétel realizálódott, az árdinamika lassulása mellett egyre szélesebbek a regionális különbségek. Míg Nyugat-Magyarországon a panellakások négyzetméter ára 30%-kal nőtt egy év alatt, addig Budapesten a tégla lakásoknál 11 és 15% közötti drágulást mértek. Vidéken az Otthonstart program hatására az első lakásvásárlók aránya 39%-ra emelkedett. Az Európai Unióban utolsóként Magyarországon is betiltják az elefántok, fókák, nagymacskák és főemlősök cirkuszi szerepeltetését, jelentette be Gajdos László, a Tisza kormány élő környezetért felelős minisztere. A Nyíregyházi Állatpark korábbi igazgatója közölte, hogy az intézkedéssel megvárják a futó szezon végét, de a jövőben megakadályozzák, hogy a nyugati társulatok nálunk turnéztassák a hazájukban már tiltott állatokat. A szabályozás a házi állatok, papagájok és a körülményeket jól tűrő fajok, például a lámák fellépését továbbra is lehetővé teszi. A miniszter hangsúlyozta, hogy az új kormány elkötelezett a vadállatok védelme és a korszerű cirkuszi szemlélet mellett. Súlyos természetkárosítást követhetnek el azok, akik a tavaszi és koranyári időszakban végeznek fa és bokor kivágásokat, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület figyelmeztetése szerint. A szervezet közleménye kiemeli, hogy az énekes madarak költési szezonja már márciusban megindul, a fióka nevelés pedig július végéig is eltarthat, így a növényzet eltávolítása ilyenkor törvénysértő és indokolatlan. Az egyesület azt javasolja, hogy a szükséges munkálatokat minden esetben a téli nyugalmi időszakban végezzék el az ingatlan tulajdonosok, amennyiben bárki természetpusztítást észlel, a szakemberek kérik, hogy fotókkal dokumentálva tegyen bejelentést az illetékes vármegyei kormányhivatalnál. Vége a provokatív ruhák és a végtelen uszályok korszakának Cannes-ban, miután a filmfesztivál idén minden eddiginél szigorúbb öltözködési szabályokat vezetett be. Az új karte erkölcsi okokból tiltja a meztelenséget és az áttetsző anyagokat, praktikus megfontolásból pedig száműzi a hatalmas uszályokat, amelyek korábban akadályozták a vendégek mozgását. A szigorítás a sportcipőkre és a nagyméretű táskákra is kiterjed, a szabályszegőket pedig a biztonsági személyzet már a vörös szőnyegnél vissza fordíthatja. Egyébként a 2026-os Cannes-i Filmfesztivál díjkiosztó záróünnepsége május 23-án szombaton lesz.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Vasárnap sokfelé kell számítani esőre és záporokra, a Dunától keletre pedig több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak a nap folyamán. Az északi-északnyugati szél sokfelé élénk vagy erős lesz, a Dunántúlon viharos lökésekre is készülni kell. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, míg napközben 12 és 23 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sunshine.
6: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: rezidensünk, DJ Vágó.
1: Hello, hello, sziasztok, üdv mindenkinek, csodás szombat estét.
0: Jöhetnek az üzenetek, egészen éjfélig itt vagyunk veletek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Andrisom, indítsuk meg az estét, mivel kezdünk?
1: Már is indulunk, egy kicsit visszatekerjük az idő vas kerekét, ugyanis a 80-as évekből hoztam nektek egy kiváló felvételt, ami nem más, mint a klasszikus Aha együttes, és természetesen a dal címe nem más, mint a Take On Me.
0: Egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszóknál

0: Teddy Swims és a The Door az előző percben itt a megújult MixXL-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, jöttek szép számmal üzenetek, viszont mielőtt ezeket elolvasnám, bemutatnám a lemezjátszók mögött DJ Vágót.
1: Hello, sziasztok, sziasztok.
0: Hello, Andris, jöttek tehát üzenetek. A szombatesti mix tényleg megmentette a hetet, olyan energiát adtok, hogy most ismételten jó kedven van. Ez Erikától érkezett.
1: Köszönjük szépen, Erika, ez a célunk, és reméljük még több powert adunk nektek.
0: Még egy üzenet, minden héten jobb és jobb, a tegnap esti mix is kiváló volt, a mai pedig egyszerűen fantasztikus, tényleg profi munka, ez pedig Vikitől érkezett.
1: Köszönjük szépen, Viki!
0: Így van, jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000, Andrison, mindjárt megyünk tovább.
1: Még mindig maradunk egy kicsit a régiek, illetve az újak között, Dark Souls érkezik, és természetesen a dal címe nem más, mint a gyönyörű Barmer Season.
0: Egészen este 10 óráig a megújult MixXL-ben, a lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: Kavinsky, és Vastag Csaba az előző percekben itt a megújult Mixx-ben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek egy órán keresztül, míg a lemezjátszók mögött DJ Vágó. Most viszont tartunk egy másodpercnyi szünetet, senki ne tekergesse a rádiót. Jó helyen vagytok, a megújult Mixx-el, ami szól nálatok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult Mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy tényleg csak egy másodpercnyi szünetet tartunk, hiszen hogyha vagy péntek, vagy szombat, akkor a térség valóban élő esti mix műsorát hallgathatjátok. Ez pedig a megújult MixXL, a lemezjátszóknál pedig egészen este 10 óráig a pénteki, illetve szombati állandó rezidensünk, DJ Vágó, hello Andris.
1: Sziasztok, hello, hello.
0: Jöhetnek továbbá is az üzenetek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Andrisom, folytassuk az estét, mivel indulunk most?
1: Folytassuk, egy fantasztikus dalt hoztam, ami nem más, mint Topic és Ace of Ness, és a Your Love.
0: Egészen este 10 óráig a lemezjátszóknál.

0: Keith Ryan és a Dezajonté az előző percben itt a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, hozzuk a jobbnál jobb felvételeket, intelligens zenék ebben az órában is, a lemezjátszóknál pedig a még intelligensebb DJ Vágó. Hello,
1: hello, hello, sziasztok, közben kaviárt teszünk Osztrigán.
0: Így van, így van, így van. És olvasok az üzeneteket, mint például szombat van, de még mindig a tegnap esti mix hatása alatt vagyok. Ez a műsor egyszerűen fantasztikus, ez Annától érkezett.
1: Köszi, Anna.
0: És még egy üzenet, a tegnap esti mix annyira bejött,

0: 06 3030. Andrisom, egészen 10 óráig te vagy a lejátszók mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Két Ryan után szabadon Estelle érkezik. Ő nem más, mint az American Boy című dalát hozta nekünk. Egy fantasztikus remixben, úgyhogy engedjük is útjára.
0: Jó, átugrunk hirtelen Franciaországból az Egyesült Államokba.
1: Hát ilyen ez.
0: Mi ugrálunk jobbra-balra. Egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszóknál DJ Vágó.
1: Most hambit eszünk.

0: Sabrina Carpenter és az Espresso, így a szombat estében kellemes estét mindenkinek. Az elmúlt 2 órában a megújult Mixixelben a pénteki, illetve a szombati állandó rezidensünk állt. Ő a DJ Vágó.
1: Hello, hello, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem.
0: Így van, érkeztek szép számmal még üzenetek, így a befejezésképpen. Andris, ez a 2 órás mix egyszerűen fantasztikus volt. Alig várom, hogy újra jövő hét péntek legyen. Ez Ákostól érkezett.
1: Köszi szépen, Ákos.
0: És minden héten jobbnál jobb felvételek szólnak nálatok mix formájában. Nagyon szépen köszönjük DJ Vágónak, ez pedig Viki írta nekünk.
1: Köszi szépen, Viki, igyekszem, ezen vagyok egész héten.
0: Andris, a jövő héten pénteken mi pedig újra találkozunk.
1: Így van, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és neked is, hogy itt voltál velem. További szép estét kívánok, és gyönyörű szép hétvégét.
0: Köszönjük szépen, és hölgyek, urak, senki ne tekergesse a rádiót, maximum a hangerőt, de azt a maximumra. Indul a Sound of Sunshine méghozzá DJ Vácival, én pedig 1 óra múlva, este 11 órakor jövök vissza, amikor érkezik majd az új generáció DJ-je a lemezjátszók mögé, méghozzá Robin. Úgyhogy jó helyen vagytok, hangerőt a maximumra, indul a Sound of Sunshine.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Nyisd ki a füled, és nyisd ki az elméd. Utazz velünk! Ez egy különleges világ. Sound of Sunshine. Utazás a jelen és a jövő legtrendibb zenéivel. Ők a legnagyobb DJ-k és producerek. Ezek az éjszaka legjobb zenéi, mixbe öntve. Mixbe öntve. Mixbe öntve. Ez a város új hangja, az éjszaka igazi ritmusa. Az utazás kezdődik. A vezető DJ Váci.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
2: Itt is vagyok, hello mindenkinek, én mondtam, hogy egy óra, és visszatérek, folytatódik a megújult MixXL, ebben az órában pedig az új generáció DJ áll a lemezjátszó mögött, ő nem más, mint Robin. Jöhetnek ebben az órában is az infóitok, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000, egészen éjfélig, tehát a megújult MixXL-ben

Sunshine Mix XL, a térség megújult mix műsora. Itt hallod a legjobb pop, dance és R&B zenéket mixelve. Itt kevernek a tér

0: DJ Poolban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.
1: A megújult MixXL, ami szól nálatok, hello mindenkinek, továbbra is kellemes estét kívánok, vannak szép számmal üzenetek, mindjárt az első így hangzik, nagyon ütős a Robin mai esti mixe, tökéletes karácsonyi levezetés, pont erre volt szükség egy hosszú nap után, köszi a hangulatot, hatalmas pacsi nektek, Dávid, és van még egy üzenetünk, Robin, brutál jó a mai mix, igazi karácsonyi chill, nyugi és flow, így kell zárni az estét, maradunk a frekvenciátokon, köszönjük szépen, ez pedig Attilától érkezett, hölgyek urak, jöhetnek a folytatásban is az üzenetek, 0620 316 3000. Nem szoporítom tovább a szót, játsszuk továbbra is a kedvenceket méghozzá mix formájában, egészen éjfélig a lemezjáték.

0: a megújult Mixixelem szólt nálatok ebben az órában, a lemezjátszónknál pedig nem más állt, mint Robin. Ezt a mixet is egyébként vissza tudjátok majd hallgatni hétfőtől, méghozzá a sunshine.hu weboldalunkon keresztül. Most viszont, mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz vasárnap, sok felhő lesz az égen, csak kevés helyen számíthatunk majd hosszabb, rövidebb napos időszakokra. A reggeli órákban 1 és 9 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 20 fokig is felkúszhat a hőmérő higany szállal. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet, hétfőn este 6 órakor várok majd ismételten mindenkit. Jó bulizást és biztonságos hazaérkezést a térségben mindenkinek. Glasz Norbert vagyok, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
3: Hey guys, I'm Cameron.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.